Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Rádió egy DJ zenélt Jamina, aki holnap érkezik a Rádió Esztés Dzsazz Strand Fesztiválon. Egy órától zenél, majd most egyébként ezekben a percekben Lótfi Begi pörgeti a kedvenceket. Három órától pedig Pure Beat jön. Az igazi mai slágerek között pedig a Swiss Disco újdonsága Rehab-ben, Sam Felden, ez a Sleep Tonight, amit már is

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy-egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig egy igazi világsztár jön ide a stúdióba, 6 órától a Live Mixben, élőben zenél Blondish. Hát nem kell felsorolnom, hogy mennyi színpadon állt már a világ különböző pontjai, mennyi nagy slágert csinált, most pedig egy 1 órás mixel készül csak a Rádió egy hallgatóknak, ma délután 6 órától 7 óráig. Megéri odafigyelni rá, én pedig hozom az egyik legnagyobb kedvencet tőle most, az igazi mai slágerek között, Blondish és a Lovers on the Dance Floor.

0: az igazi mai slágerek között a Wonderful Life, amit mindjárt indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszaka át a mikrofonnál Király Tamás a Strand Fesztiválon a Rádió Stage-en Pure Beat zenél. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom az igazi mai slágereket. Most Lady Gagától!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jöhet egy újdonság? Shakirától a legfrissebb dal, aminek a bevételei egyébként nem őt gazdagítják, hanem egy jótékonysági alapítványt, amiből hátrányos sorsú, nehéz anyagi körülmények között élő gyerekeket támogatnak, sportra és oktatásra. Ennek keretében pedig a kolumbiai énekesnő pont Kolumbiában járt, mert hogy oda is egy komolyabb összeg érkezik majd. Ennek a dalnak a jogdíjbevételeiből szerintem ez nagyon menő. És jó a dal is. Shakira érkezik már is a Die Die-jal picivel fél négy előtt. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Budapestért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legged nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a legfrissebbet választottam most Kámráttól, aki többször is járt már Magyarországon, idén is koncertezett, de az mindig elmondja, hogy olyan jól még sose érezte magát ebben az országban, mint a Rádió egy születésnapi fesztiválon, aminek külön örülünk, és egyébként mi is imádtuk. Most tegnap előtt egyébként nem olyan messze tőlünk Csehországban zenélt. Itt a Rádió egyen pedig a legújabbat hozza, hogy ígértem, Kamrád, és a Hug Yourself, amit már is indítok.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, a Balázsék Weekenddel, addig viszont az igazi mai slágerek. Köztük lesz a következő órában Loi, Calvin Harris, Dua Lipa, sőt Alex Kenji is, a kezdésben pedig Taylor Swift jön. Na rá, hogy az aktuális igazi mai slágerrel, az Uplight-tal, mindjárt ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezit láb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezitláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már 4 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ebben az órában sem állok meg, hozom a legnagyobb kedvenceket felesleges duma nélkül, hazai a külföldiek, frissek, nagy kedvencek, lesz itt minden, a kezdésben azért maradjunk a friss vonalon, Loina, David Puentezzel, az igazi mai sláger a Golden Summer, amit már is indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy nagy kedvenc Cookie-tól, aki ma is nálunk zenél, 5 órától a Live Mixben, 6 órától viszont 7-ig Blondish, egy igazi világsztár itt a Rádió 1-en, a Live Mix Summer Editionben, óriási élmény lesz. Addig pedig, na ná, hogy jönnek az igazi mai slágerek megállás nélkül, most Tóth Abigail Accenter és a Sugar Daddy-vel folytatja.
1: He is

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napra bezárt a Rádió Stage a Strandfesztiválon. Holnap, vagyis hát igazából ma, este 8 órától újra nyitjuk. A diszkós ittel fogunk indítani, aztán Kollár, Pool Max, a Loving Arms, a Stadium Max, Jami Lolo, Lotfi Begé és Jauri zenél majd. És természetesen ma is lesz élő közvetítés. 8-tól évfélig mutatjuk hangban is, hogy mi történik épp a Rádió Stage-en. Nagy élmény lesz, ennyit mondhatok előre is. És nagy élmény addig is, a sok igazi mai sláger, amit hozok most, például Alex Kenji-től a Bambolé.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jövő héten is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. Elszórtan kialakulhatnak záporok a nap folyamán. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Augusztus utolsó napjaiban is számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt értékesítők. Emellett szerdán Szederkényben a Pécsi úton található boltokban lesz ellenőrzés, csütörtökön pedig Bakonyán a településen található üzletekben dolgoznak majd a revizorok. Kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak bejelentését. Hamarosan kezdődik a gímszarvasok nász időszaka. Azért, hogy a vadak nyugalmát biztosítsák, a Mecsekerdő ZRT augusztus 25-e és szeptember 25-e között, naponta délután 4 és másnap reggel 8 óra között, esti és éjszakai erdőlátogatási korlátozást rendelt el. A korlátlanul látogatható helyekről a Mecsekerdő ZRT honlapján lehet tájékozódni. Már csak pár napot kell várni, augusztus 27-én kiderülnek a pót felvételi ponthatárai. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat szeptember első napjaiban kapják meg attól a felsőoktatási intézménytől, ahol szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat. A pót felvételén felvettek az általános eljárásban bejutott hallgatókkal egyszerre kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Az ötödik fordulóval folytatódik a labdarúgó NB2 a hétvégén. A HRN Kozár Miseny hazai közönség előtt fogadja a Szegedet, szombaton délután 17:30. A Szentlőrincese ezúttal idegenben lép pályára, a Soroksár otthonában. A meccset vasárnap, szintén délután 17:30 játsszák. Mohácson rendezvények miatt lezárták a Széchenyi tér teljes területét, a környéken fokozott óvatossággal kell közlekedni. Bújban szintén rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. A Harkány-Sejed-Darány összekötő úton híd és átereszt javítási munkákat végeznek. Baranya és Somogy megye határánál emiatt novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
5: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kalóriabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermegy.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 8 perccel, augusztus 22-én a Mennyhértek és a Mirjámok a névnaposok. A legnagyobb kedvencek pedig továbbra is nálunk szólnak, most a pedig

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan kérdezik, hogy Balázsik meddig lesznek Szabin. A jó hír, hogy hétfőn már itt lesznek újra élőben a stúdióban, de azért ma is lehet rájuk számítani, mert hogy 8 órától jön a Balázsik Weekend, addig pedig ilyen nagy kedvenceket indítok, mint ez, David Guetta, Emery, Coily Ray és a Baby Don't Hurt Me a rádió egy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely továbbra is másodfokú hőségriasztás van érvényben, szóval melegre kell készülni meg. Hát egy csomó igazi mai slágerre megállás nélkül. Sabrina Carpenter Espresso, a hírek után például ezt indítom. Jó adal. Aki pedig üzenne, SMS, telefon és Viber számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Súlyos büntetést kockáztat az, aki papucsban vagy mezítláb vezet. Nyáron a nagy melegben sokan hajlamosak strand üzemmódban maradni, ez azonban nem csupán balesetveszélyes, de bizonyos országokban akár kemény bírságot is kaphatunk érte. A papucsban való vezetés során előfordulhat, hogy lecsúszik a lábról a papucs és beszorul a pedálok alá vagy közé. Ez nehezíti az autó irányítását, írja az autosektor.hu. Hozzáteszik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a mezítláb vezetés biztosítja a pedálok kezelését, ám azt írják, hogy ez egy téveszme. Mi több, egy padlóféknél akár fájdalmas is lehet, hiszen csupasz talppal az ember kisebb erővel nyomja a pedált, ezzel pedig növekszik a féktávolság, amin adott esetben egy baleset elkerülése is múlhat. Nyaraláskor tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen lábbeliben ülünk a volán mögé, ugyanis több országban is bírságjár a nem megfelelő cipőviseletért, vagy adott esetben elveszíthetjük a kártérítésünket is. Spanyolországban például törvény írja elő, hogy tilos papucsban vezetni, 200 eurós büntetés járhat érte, hogyha valakit rajta kapnak. Franciaországban törvény ugyan nem határozza meg a cipőviseletet, ám a rendőrnek jogában áll bírságot kiszabni, hogyha úgy gondolja, hogy a lábbeli befolyásolta a vezetés biztonságát. Az Egyesült Királyságban ugyanez érvényes, itt akár 5800 eurónak megfelelő pénzbírságot és 9 büntetőpontot is kiszabhatnak a felelőtlen sofőrökre. Németországban, illetve Olaszországban sem tér ki a törvény a lábbelire vezetés közben, viszont baleset esetén a biztosító akár a teljes kártérítést is megvonhatja, hogyha úgy téli meg, hogy ilyen jellegű mulasztás történt. Magyarországon sincs hivatalos előírás arra vonatkozóan, hogy milyen lábbelit kell viselni vezetéskor, ám egy 2021-es eset kapcsán a rendőrség hangsúlyozza, hogy a KRESZ szabálya szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen mára is készülünk valami nagyon extrával. Szinte pontosan 12 óra múlva, amikor itt ebben a stúdióban Blondish áll majd a lemezjátszók mögé, és élőben kever a live mixben egy teljes órát a rádió egy hallgatóknak. Egy igazi világsztár tehát ma itt a rádió egy stúdióban, addig pedig az igazi mai slágerek megállás nélkül a Swiss Disco a folytatásban, Rehabbel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hónap végéig lehet igényelni az őszi lomtalanítást Mohácson. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptemberben újra lakossági lomtalanítást tartanak Mohácson. A városban évek óta házhoz menő rendszerben zajlik a felesleges holmik elszállítása. Szeptember 7-én a keleti, 21-én a nyugati városrészben. A Délkomnál augusztus 31-éig lehet jelezni azt, ha valaki igényt tart a háztartási lomok elszállítására. A megrendelés történhet igénybejelentő lapon, személyesen az ügyfélszolgálaton vagy telefonon. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságbetegség, így mostanra mind a 22 magyarországi borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. Baranyában már korábban igazolták a jelenlétét, közölte szerdán a Nébih. A hatóság hozzátette, a szükséges zárlati és növényvédelmi intézkedéseket az újonnan érintett területeken is azonnal megkezdték. A hatóság hangsúlyozta, a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, illetve a betegség terjedésének megállítása a szüret utáni időszakban is kiemelten fontos. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik az idei Szamárfül Fesztivált Pécsett. Az ország egyik legnagyobb családi fesztiválja ezúttal is a Zsolnai Kulturális Negyedben várja a látogatókat, rengeteg játékkal és művészeti programmal. A vendégek között köszönhetjük majd Grillus Vilmost, Szalóki Ágit, de érkezik Bíró Eszter és Varró Dániel is. A játékok mellett AI robotika, óriás buborékok és esti pizsamás séta is szerepel a fesztivál kínálatában. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Mohácson rendezvények miatt lezárták a Széchenyi tér teljes területét, a környéken fokozott óvatossággal kell közlekedni. Bújban szintén rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. A Harkány-Sejet-Darány összekötő úton híd és átereszt javítási munkákat végeznek. Baranya és Somogy megye határánál emiatt novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, jó hosszú hétvégét, hát szombat van, de már két napja hétvége is. Még a mai és a holnapi nap is a pihenésről, meg az igazi mai slágerekről szól. Hello mindenkinek, és szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvenceket hozom ebben az órában is, most például Szigalától a Riptide-ot, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, pedig a Rádió egy DJ, a Stadium X, akikkel ma este bulizhatunk a Strand Fesztiválon a Rádió egy stage-en, mert hogy ott lesznek, és egészen pontosan éjféltől zenélnek majd a színpadot egyébként, természetesen este 8 órától ma is közvetítjük, és természetesen jönnek továbbra is az igazi mai slágerek. Most a legújabbat választottam Shakirától, ez a Die Die itt a Rádió 1-en. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Rendkívüli véradást tartanak ma az ország több pontján is. Legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Országos véradónapot tart a vérellátó szolgálat szombaton, közösen a Vércsepp a vérellátásért alapítvánnyal. Az a cél, hogy a hosszú hétvége során is megfelelő mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre az országban. A donorokat országszerte 20 helyszínen várják, köztük Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban is. A legtöbb helyen reggel 8 és délután 2 óra között lehet vért adni. A szombati akció helyszíneiről és a további tudnivalókról az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. Új életet kaptak a romonyai temető akácfái. A sírkertben álló példányok közül többet is ki kellett vágni, mert veszélyeztették a közúti forgalmat. A faanyagot azonban nem hagyta veszni a település, így a kivágott akácokat feldolgozták, majd az önkormányzati dolgozók és a diák munkában résztvevő fiatalok közös erővel felújították a temető padjait a kivágott akácok felhasználásával. A feldolgozott faanyagból maradt még, ezek várhatóan szintén a településen kapnak majd új funkciót. A hosszú hétvége előtt megkezdte edzőmérkőzései sorát a PVSK Panthers. Az NB1B-re készülő férfi kosárlabda csapat szerdán a Honvéd otthonában lépett pályára a fővárosban, és 82-70 arányú győzelmet aratott. A második edzőmeccsre ma kerül sor. A csapat délután 6 órakor Pakson az atomerőmű együttesével találkozik. Az első hazai felkészülési meccset augusztus 28-án játssza majd a PVSK, amikor a Vasas Akadémia lesz a vendég a Lauber Dezső sportcsarnokban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Bój-Villány-Siklós összekötő út érintett szakaszán sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak a csomópont építési munkák a hatoson Hírnél. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Útjavítási munkák miatt Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál továbbra sem közlekedhetnek az autósok, kerülniük kell a járművekkel. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Taylor Swift a folytatás, aki nyáron megcsinálta az év lagziát, lehet, hogy az évtizedét, és nemrég azt is nyilatkozta, hogy készen áll a gyerekvállalásra, ami egyébként nagyon menő. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger, a Fate of Ophelia itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, a következő órában is én hozom a kedvenceket, 8 órától viszont már Balázsik érkeznek a Balázsik Weekenddel, addig viszont olyan nagy kedvencek, mint Alex Kenji és a Bambolé, Sam Feld és a Heart Like Mine, vagy éppen... Martin Garrix a Butterflies-szal a következő zenei órát konkrétan ezzel indítom itt a Rádió 1-en.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Állami kitüntetéseket adtak át nemzeti ünnepünk alkalmából. Folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház kupola csarnokában. Az elismeréseket és kitüntetéseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. A legmagasabb állami kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György a nemzet színésze, Kossuth és Balázs Béla díjas színművész, érdemes művész kapta. Augusztus 24-én hétfőn érkezik a 100 000 forintos új iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50 000 forint készpénz utalással, illetve postán érkezik. Azokhoz a családokhoz, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64 125 forint, az egyszülős családokhoz, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkhöz és a többi jogosulthoz, írja az MTI. A juttatás második részleten novemberben érkezik majd utalvány formájában. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, amikor a fogyatkozó hold lenyugvása lesz észlelhető Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleménye szerint a fogyatkozás jövő pénteken hajnali 3 óra 24 perckor kezdődik, míg a látványosabb, részleges szakasz fél 5 tájékán indul. Holdfogyatkozás csak teli holdkor következhet be, amikor a Föld a nap és a hold közé kerül, és bolygónk árnyéka a hold felszínére vetül. Magyarországról legközelebb 2028. januárjában lesz látható részleges, 2028. decemberében pedig teljes holdfogyatkozás. A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Bój-Villány-Siklós összekötő út érintett szakaszán sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hírnél. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Útjavítási munkák miatt Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál továbbra sem közlekedhetnek az autósok, kerülniük kell a járművekkel. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerme.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, aki csak most ébredt, azoknak különösen, akik viszont már itt vannak egy ideje, azok tudják, hogy a legnagyobb kedvencek szólnak, és ezt a tempót, ezt a stílust tartjuk is továbbra is. Nem sokára hozom Alex Kenjit és Bibi Rexát is, most viszont két óval folytatom az igazi mai slágerek között a Thunder Lights Off. Jó

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, mi pedig továbbra is még fesztivál üzemmódban augusztus 22-én, de hát azért ki kell pörgetni ezt a nyarat, és hát ami azt illeti, mi ki is pörgetjük, ezen a héten ugye a Strandfesztiválon, jövő héten pedig a Szegedi Ifjúsági Napokon dupla helyszínnel kész stage-el várunk mindenkit, persze egy délutáni meg egy esti helyszínünk nagyon vagány lesz. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, a nyári kedvencek, most Alex Kenji-től a Bumble-é, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1,

Please.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hónap végéig lehet igényelni az őszi lomtalanítást Mohácson. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptemberben újra lakossági lomtalanítást tartanak Mohácson. A városban évek óta házhoz menő rendszerben zajlik a felesleges holmik elszállítása. Szeptember 7-én a keleti, 21-én a nyugati városrészben. A Délkomnál augusztus 31-éig lehet jelezni azt, ha valaki igényt tart a háztartási lomok elszállítására. A megrendelés történhet igénybejelentő lapon, személyesen az ügyfélszolgálaton vagy telefonon. A hosszú hétvégén bárki megnézheti a Pécsi Nemzeti Színház egyik előadását. Augusztus 23-án, vasárnap este 8 órakor a Köztévé M5-ös csatornája tűzi műsorra Erkel Ferenc Bánkbán című operáját a Pécsi Nemzeti Színház társulatának előadásában. A felvétel egy korábbi időpontban készült Pécsett. Az előadást Fejes Szabolcs rendezte, a karmester Kocsár Balázs volt. A produkcióban a színház művészei mellett a Pannon Filharmonikusok, a Pécsi Nemzeti Színház kibővített énekkara és a Pécsi Művészeti Gimnázium növendékei is közreműködtek. Szeptember 1-től változik az ügyfélfogadási rend a NAV több vidéki ügyfélszolgálatán is. A Baranyai Igazgatóság közlése szerint Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron kedd kivételével hétfőtől péntekig várják majd az ügyfeleket. Emellett jövő hónaptól a Bói és a Sejjei ügyfélszolgálat is nyitva tart keddenként. A közlemény szerint a pécsváradi, a sásdi és a szentlőrinci ügyfélszolgálaton az ügyfélfogadás szünetel. Mohácson rendezvények miatt lezárták a Széchenyi tér teljes területét, a környéken fokozott óvatossággal kell közlekedni. Bújban szintén rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. A Harkány-Sejet-Darány összekötő úton híd és átereszt javítási munkákat végeznek. Baranya és Somogy megye határánál emiatt novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton. A helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és hoztam egy programtippet, amivel segíteni is tudunk, mert hogy az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány a mai napon, augusztus 22-én országos véradó napot tart. Ehhez kapcsolódóan pedig országszerte 20 vérellátó intézet várja az önkéntes véradókat. A legtöbb helyszínen 8 és 12 óra között van lehetőség a véradásra, de a radio1.hu-n írunk még további részleteket, és megtalálható a pontos helyszínek listája. Ha tudunk, akkor segítsünk. Én meg Lady Gagát hozom már is.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Este 6 órától Blondie és egy igazi világsztár a Live Mixben élőben a rádió egy stúdiójában. Nagyon vagány lesz, addig pedig egymás után jönnek az igazi mai slágerek. Most Dedieki, Kéti Perisztó és akkor Kálmán, 8-tól pedig Balázsék a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok, további jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2.990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj, és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
6: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
5: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a Toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
10: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
11: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
12: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
13: Akcióözön az XXX Lutzban!
14: Irány az XXX Lutz!
13: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! xxxlutz.
15: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Pécsett a Makkai István út 5 szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Rendkívüli véradást tartanak ma az ország több pontján is. Legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Országos véradónapot tart a Vérellátó Szolgálat szombaton, közösen a Vércsepp a Vérellátásért alapítvánnyal. Az a cél, hogy a hosszú hétvége során is megfelelő mennyiségű vérkészlet álljon rendelkezésre az országban. A donorokat országszerte 20 helyszínen várják, köztük Pécsett a Pacsirta utcai regionális központban is. A legtöbb helyen reggel 8 és délután 2 óra között lehet vért adni. A szombati akció helyszíneiről és a további tudnivalókról az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. Új életet kaptak a romonyai temető akácfái. A sírkertben álló példányok közül többet is ki kellett vágni, mert veszélyeztették a közúti forgalmat. A faanyagot azonban nem hagyta veszni a település, így a kivágott akácokat feldolgozták, majd az önkormányzati dolgozók és a diák munkában résztvevő fiatalok közös erővel felújították a temető padjait a kivágott akácok felhasználásával. A feldolgozott faanyagból maradt még, ezek várhatóan szintén a településen kapnak majd új funkciót. A hosszú hétvége előtt megkezdte edzőmérkőzései sorát a PVSK Panthers. Az NB1 B-re készülő férfi kosárlabda csapat szerdán a Honvéd otthonában lépett pályára a fővárosban, és 82-70 arányú győzelmet aratott. A második edzőmeccsre ma kerül sor. A csapat délután 6 órakor Pakson az Atomerőmű együttesével találkozik. Az első hazai felkészülési meccset augusztus 28-án játssza majd a PVSK, amikor a Vasas Akadémia lesz a vendég a Lauber Dezső sportcsarnokban. A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Bój-Villány-Siklós összekötő út érintett szakaszán sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hírnél. A helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Útjavítási munkák miatt Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál továbbra sem közlekedhetnek az autósok, kerülniük kell a járművekkel. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
3: Hát ezt mindannyian tudjuk, hogy én egy önfeláldozó típus vagyok.
4: Hívhatjuk így is, igen. Igen, igen. Mondhatjuk ezt
5: más
4: is.
5: Kultúrkörben más, ezt nem így hívják.
3: Ezt úgy hívják, hogy Balek.
5: Úgy van.
4: Igen.
3: Az elmúlt 20 évben egyébként én nagyon sokat fejlődtem ilyen tekintetben, tehát hogy most már nem minden esetben, most már nem minden esetben helyezem mások érdekeit magam elé, meg most már hajlandó vagyok a saját érdekeimben konfrontálódni is egyesekkel, de az kétségtelen, hogyha mondjuk elesett embert látok, hogyha valaki segítségre szorul, akkor én vagyok az első, aki mozdul, ha nem szorul segítségre, akkor is én vagyok. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy idős ember megáll az utcán, és úgy megáll egy kicsit pihegni, akkor én rögtön oda lépek, és megkérdezem tőle, hogy jól érzi-e magát, vagy éppen készül elájulni, de hogy én ettől egy picit jobban érzem magam, vagy jobb embernek érzem magam, a fene tudja.
5: Szoktak feled kiabálni, hogy hagyjon békén.
3: Hagyjon békén.
6: Ne lopja el a pénztárcámat, ismerem a fajtáját.
3: Egyébként meglepően gyanakvóak az emberek. Tehát nem tudom, hányszor ajánlottam fel már embernek, aki vonszolta maga után a csomagját, hogy segítek felvinni, meg elkísérem, sose élnek a lehetőséggel. Na mindegy.
5: Szóval... Vajon miért?
4: Igen.
3: Mentem be a férjemhez, ezt nem titok, neki a Stefánia, vagy nekünk a Stefánia úton van egy helyünk, egy sörkert, és hogy leszálltam a buszról, a Stefánia út közepén láttam egy kerekesszékes bácsit, aki ilyen nagyon lassan haladt. Hát rögtön felcsillant a szemem. Hát gurult, igen, hajtotta magát. Hajtotta magát, de nagyon-nagyon körülményesen, nagyon nehezen. Úgyhogy így azonnal tele lett a szívem vágyakozással, hogy én akkor ezt az embert most megmentem, és akkor eltolom oda, ahova szeretne.
4: Jézus Mária, már rosszul. Azt figyelj, ez egy amerikai film már konkrétan. Egy Ben Stiller, vagy nem is tudom.
5: Nem akarok sehova menni.
4: Adam Sandler azonnal, tudod.
3: Hogy miért szenvedne szegény ezzel?
4: Miért gurulj el lassan? Megy az idő.
3: És így odaléptem a bácsihoz, és kérdeztem tőle, hogy hát segíthetek-e, hogy hova szeretne eljutni. És akkor nagyon kedves volt a bácsika, elmondta, hogy őt a szomszédja hozza le ilyenkor naponta egyszer egy kicsit így levegőzni, és hogy ő igazából a sarokra szeretne egy kicsit kimenni, mert akkor ő oda úgy kiül, és akkor úgy nézelődik. És úgy tudod, hogy nagyon megvoltam, hogy bácsi, kedves.
4: Kiül a sarokra bácsi. Nézelődni?
3: Igen.
4: Hogy szeretne elmenni
5: hát,
4: nézelődni?
3: Igen. Hát, hogy úgy történjen vele.
4: Meg a Stefánia sok nézelődő nincs, de hogy kiül a sarokra, és
3: nem,
4: számolja
3: hát neki ez a napi
4: trolit.
3: Ez a napi program, hogy a szomszédja kisegíti a szobából, leviszi a lifttel, és akkor ő úgy kimegy, és akkor valahogy elvickél a sarokig, és akkor ott nézi az embereket, a forgalmat, és akkor történik vele valami. És míg mentünk, és így toltuk, és így beszélgettem, mert ilyenkor nyilván beszélgetek is az emberekkel, hogy egy kicsit így ventiláljon, hogy hát elmondta, hogy hát azért jön ki, mert hogy ott, most otthon ül, bámulja a négy falat, nemrég kapcsolták ki az áramot. Mert
4: Jézusom, ez megint milyen sztori.
5: Olyan barántottak bele, Júli.
4: Jézus Isten, igen.
5: Ekkor
4: kikapcsolták
5: már
4: az áramot?
3: Áramot, mert hogy hát a nyugdíjából nem tudtak kifizetni, és tudod, borzasztó.
4: Gyere közelebb egy kicsit a mikrofon.
3: Rettenetesen rosszul éreztem magam, mire kiértünk a sarokra, hogy itt van ez a szegény ember, 70-80 éves, elmondta, hogy neki egyébként van két fia is, az egyik külföldön él, a másik az rásenyítja az ajtót, tehát mire elértünk, úgy nagyjából 100.
4: Azt a mindent, hadd is, csak két perc hallgatom azt, hogy ne.
5: És öngyilkos akarok lenni.
4: Milyen megölöm magam.
5: Jó, páros öngyilkosság lesz, veled megyek.
4: Kell együtt ugrunk, kelleteket tologatni itt a Stefánián.
3: 100 métert haladtunk, és nekem már gombóc volt a torkomban, hogy lehet egy ember ennyire szerencsétlen nyomorult, hogy
4: annyira
3: hogy
4: tudom, mi a vége.
3: Öregségére ilyen körülmények között kell élnie, ilyen szerencsétlenül. És tudod, így toltam el, így a glória így csillogott így a fejem fölött, így toltam
5: ilyenkor
3: el.
5: Ilyenkor kicsit így megmentőbe teszem magad,
3: ha,
5: ugye?
3: Hogyne, persze.
5: Hűssé válsz.
4: Véletlen kitoltam az útra, és nem vettem észre, hogy jött a troli. Betoltam a troli elé, a troli pedig százal elcsaptam. Hát most mondjátok meg, hibás vagyok.
3: Nem jobb neki.
4: Nem jobb neki. Azóta halott a bácsit, megöltem. Na is.
3: És itt a pont. Ennyi a sztori.
4: És egy kamasz jobbról agyonütött az öreget. Hát most mit tudtok csinálni? Szerintetek jól döntöttem? Taktyosan bőgtem a szemem, nem láttam, hogy jön a kamasz. De jó, milyen sztori lenne, úristen.
3: Szóval toltam a bácsit szépen lassan, hogy tudjon nézelődni, és hosszasan tudjon beszélgetni. Ez egy ajándék idő neki. És hogy toltam el a Miro előtt, így láttam, így benéztem, tudod, ilyen üdvözölt mosolyjal, hogy mindjárt jövök, és a Miro kezében kettő darab pohár volt, tehát nem tudta úgy eldobni, vagy így letenni, de így láttam, hogy így kinyílik így a szeme. És így valamit így nyílik így a szája, hogy
5: kamasz! Troli!
3: Valami, tehát, hogy valami olyasmi, hogy ne!
4: Ugye, hogy Bor próbálta mondani, hogy ne!
3: Hogy ne!
4: Annyira tudom, mi a vége. Ne.
3: De nem foglalkoztam vele, mert nekem akkor éppen küldetésem volt.
4: Persze, hát te megmentő voltál éppen.
3: Tolnom kellett a bácsit, és kitoltam a sarokig. Eljutottunk odáig, hogy én megadtam neki a telefonszámomat, hogyha esetleg szüksége van arra, hogy valaki bevásároljon neki.
4: Nincs ilyen.
5: Nagyon jó.
4: Nem létezik
5: az összes készpénzedet odaadtad?
4: Várjál. Na hát ez, igen, én nekem is csak egy kérdésem lett volna, hogy mennyi. Igen, jó, értjük, már láttam a sztori felén, igen, értem, mennyi volt az annyi? Várj, mesélj, hogy vezette föl, vagy hogy jött elő a pénz?
3: Nem vezette föl. Illetve hát tulajdonképpen úgy vezette föl, hogy minden nyomorát elmondta nekem, és én éreztem úgy, hogy nekem ezen az emberen segítenem kell.
4: Fura volt, amikor kizárt a kerekesszékből, és áthúzta maga után a kerekesszéket a zebrán.
5: Vissza a helyére, és várta az új barakot.
4: Majd beült egy Volvo S60-asba, és elhajtott.
3: Szóval kitoltam a bácsit a sarokra, még ott beszélgettünk egy kicsit, és álltam egyik lábamról a másikra, és mondtam, hogy hát ha nem sérteném meg.
4: Akkor ez a 150 ezer forint készpénz, ami éppen nálam van, az tegye,
5: és ne adja vissza!
3: Elővettem a pénztárcámat, és volt benne 10 ezer forint készpénz, és akkor ezt így odaadtam. És hogy is mondjam, tehát hogy kicsit azt vártam, hogy a bácsi, hogy azt mondja, hogy jaj, ne, aranyoskám, ne, hanem így nyúlt érte és ijeltette. De így tulajdonképpen úgy voltam vele, hogy
4: Mohó, de megértjük.
3: Nem is mohó, hanem hogy tulajdonképpen most találkozott először ilyen sztorival, és úgy meg is van lepve, tehát hogy ő ezt így félretette, kedvesen elköszöntünk egymástól. Megyek vissza, tudod.
4: A glóriával, szól, még a fejedet, jó érzés ott van, hogy segítettél.
3: Szól az angyalok kórusa, és igen. Így visszasétáltam. A
5: Mikihez
3: így beültem.
5: 30 centivel.
4: Igen.
3: És így nézett rám a Miró, és mondta, hogy könyörgöm, mondd, hogy nem adtál neki pénzt.
4: Ne csináld, mert aznap...
5: Aznap te voltál
4: a... Mert hogy a tudod, bácsi legendás a környéken?
3: Igen.
4: Tényleg? Igen. Annyira te vagy. És te voltál aznap a negyedik valószínűleg.
3: Szóval, hogy mondta, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség ott a környéken. Mindenkivel tologatja magát ide-oda.
4: De jó, egy ekkora forma az öreg. Milyen rafkós, érted?
5: És aki tud, le is vesz.
3: Hogy jól ismerik már, mert hogy egy időben volt olyan, hogy mondjuk így... Például bement ilyen vendéglátóipari egységekhez, és akkor ott előadta az édesbús történetét. Sokan megsajnálták, akkor meghívták erre,
5: kis
3: arra.
5: Kis fröcs, nagy fröcs.
3: Aztán híre ment a bácsinak, de hogy vannak, hát vannak még olyan balekok, mint én, akik nem ismerik a bácsinak a sztoriát. Úgyhogy, hát az elején nem mertem bevallani a Mikinek, hogy
4: engem is. De tök jól megúsztad, azt hittem adta egy 20-as, vagy 50-et, vagy valamit, tudod.
3: Tehát, hát egy 10-es.
4: Hát az még az egyébként istenes.
3: Annyi tehát, volt az összkészpénz.
4: Ja, de ha lehet, hogy
5: van nála, odaadja.
4: De ha van nála egy 20-as, odaadod?
3: Hát lehet.
4: Valószínűleg odaadod.
5: Nem lehetne, hazudj, biztos.
4: Biztos, hogy odaadod.
3: Hát persze. Odaadom, igen.
4: De egyébként a bácsi tényleg kerekesszékes, vagy nem is, tehát hogy simán beül reggel a liftbe, beül, beleül, gurul kettőt, kiszáll és elmegy. Tehát, hogy ő valóban mozgássérült?
3: Hát nem mozgássérült, mert hogy úgy hajtotta magát, hogy a lábát így előre tette, tudod? Tehát, hogy hajtotta magát a kerékkel is, és aha. Kitette a lábát, és
4: még
3: azzal is rá.
4: Még látványosabban. A lábába hajtotta magát.
3: Igen, tudod, aki nem teljesen aha. Mozgássérült, azért a lábával
4: elmondom neked, hogy előbb futja le a 110 gátat, mint tehát ez ebbe ide a rozsdásba költ, hogy úgy száll ki a sarkon a kerekesszékből, hagyja össze, és tényleg ül be valami nagyon durva nyugati járműbe, mint a húzat.
3: Hát most már tudom, és tudod, Miró az sokkal rafkósabb, sokkal dörzsöltebb, mint én. És én mindig rácsodálkozik, hogy én hogy lehetek ekkora pancser, hogy én nem tudom, nekem rajta van a homlokomon igen, ez, hogy gyertek és igen. Húzzatok le.
4: Nem tudom, mi van a homlokodon. De valami tényleg van.
5: Vagy nem is biztos, hogy a homlokodon,
4: nem
5: de
4: tudom,
5: valahol
4: van. De, hogy,
3: de hogy miért vonzom be mindig tessék? Ezeket az arcokat?
5: Hát nem vonzod mindig... be, ő mindenkibe bekóstol. Ő mindenkit megpróbál behúzni, csak te be is húzódsz.
4: Na de miért mindig a
5: Juli? Dologba.
4: De miért nem te, miért nem én?
5: Azért, mert miért... téged is megpróbál, csak mi tovább megyünk, mert látjuk, hogy
3: de
5: kamu.
3: Te első... Tehát, hogyha ott áll egy kerekesszékes ember, az út közepén látod, hogy szöszmötől nem halad, akkor te nem lépsz oda azzal, hogy segíthetek, uram?
5: Ha segíthetek, uramig igen, meg hogyha föl kell tolni a járdára, de nem fogod eltolni, érted, láthatóan.
4: Nem tologatok mozgássérülteket 500 méteren keresztül.
5: Segíteni segítesz egy bizonyos határon belül, de amikor már az jön, ott nekem azonnal bekattan.
3: Nem kért pénzt.
5: Jelző, de
3: nem.
5: Hogy, hát, amikor elkezdi sorolni, hogy jaj a gyerekeim külföldön, jaj nincs semmi, jaj izé, abnak tudod, hogy annak az a vége, egy lelki nyomasztás, hogy ki énekelje a lóvét a zsebedből.
4: Kérdés nagyon fontos, hogy nem volt bankkártya terminál, nem volt nála? Tehát, hogy Apple Pay-el tudtál fizetni? PayPal Revolutot elfogadott a bácsi? Márkát váltott, shilling volt nála? Hogy. Nem, eleve az, hogy tolod 5 percig. Full szűre áll. Hova tolod? Minek?
3: De miért ne tolnám?
4: De miért?
3: Egy idős emberrel az ember nem ül le beszélgetni. Nem. Azt, miért nem?
4: De miért ülnek egy idős emberrel beszélgetni? Vagy idegen idős ember, hol ülök le vele beszélgetni? A zebrán, vagy az út másik oldalán? Miért ülnék le vele beszélgetni?
3: Hát mondjuk, ha leülök egy idős ember mellé a 7-es buszon.
4: Ja jó, mondjuk nem járok 7-es busszal, igen. Ritkán ülnek idős bácsik a kocsimban. De oké, de hogy mondjuk, oké, leülsz beszélgetni, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni.
3: Nem tudom, én szerintem Én tudatosan nem kerülöm a szemkontaktust. Tehát, hogy
4: és nem, én azt hiszem, hogy te keresed, Juli.
5: Mindjárt.
4: Tehát, hogy te inkább, igen, ahol segíthetek, keresel, odaülsz, beszélsz, tehát, hogy te házhoz mész kicsit a pofonért.
3: Így van.
4: De ez nem baj, tehát ez egy típus.
3: És tudjátok, volt bennem az az érzés, hogy kicsit úgy voltam vele, miután a Miró felvilágosított, hogy most így visszamegyek,
4: és
3: számon kérem a bácsit, hogy én át lettem. De nem.
4: Holnap megint, másnap megint eltoltam.
3: Elkezdtem mentegetni, hogy biztos nem ismerjük az egész képet, és te vagy rossz indulatú. és igazából neki tényleg szüksége van erre a pénzre, és volt egy ilyen önigazolás, egy ilyen mentegetés, hogy igazából nem én vagyok a hülye, hanem veled van a probléma.
5: Igen, hogy az egész világgal
4: ja, hogy még aztán ezt hízsit át is toltad a Miróra,
3: igen,
4: hogy...
3: Igen, hogy ennek az embernek tényleg szüksége volt ez segítségre, és képzeld el, hogy hányan mennek el mellette. És ez az ember valószínűleg nyomorog, és a Miró elkezdett röhögni, hogy nem... Ő egy szélhámos, és váltogatja a helyeit. Van, hogy kimegy a ligetbe, és akkor ott ül, és ott grasszál, és ott tolatja magát. Tehát, hogy ő egy ilyen visszatérő jelenség.
4: Feketőves tarháló, azt írják. Feketőves tarháló.
5: Igen.
4: Igen. Ma és minden segítséget van. Kérő kerekesszékes bácsit el kell küldeni a fenébel. Igen, elvette a bácsi a tízest, fölállt, és elfutott valószínűleg, azért nem találtad volna meg. Hát ez kemény, nem tudom, ezeken olyan gyorsan átlátok valahogy, nem tudom miért. Tehát, hogy így fel sem merül a nem a segítés szándéka, hanem hogy, tehát, hogy tudod, ez nagyon gyorsan kiderül, hogy ez miről szól szerintem. Csak szerintem ilyenkor az ember egója, meg a segíteni vágyása, meg az önmaga egy kicsit nagyobb átétele elhomályosítja a reális érzékelő képességedet, hogy de jó, én most segítek, és hogy milyen jót teszek, és hogy milyen jó vagyok. Tehát ez
3: én inkább úgy vagyok vele, hogy el tudom képzelni magam hasonló szituációban, amikor én vagyok kiszolgáltatott, én szorulnék rá más ember segítségére, és akkor, ha akkor is elsétálnának mellettem, az egy borzasztó szar.
4: Te idealista lenne. Vagy, mi realisták vagyunk a Ferivel, mi a bökkenőt keressük azonnal.
5: Mert tehát, a nagy többségben bökkenő
4: mert a
5: van.
4: Nagy többségben bökkenő van. Te meg egy idealista vagy, aki tolod 600 méteren keresztül a Stefánián, végighallgatod a második világháborút az élettörténetét, majd legombolnak rólad pénzt, és valószínűleg még nem hiszel a Mirónak, talán még ha másnap látod, akkor már nem egy tízes, de még egy ötöst azért csendben. Még azért odaadsz, hogy jó, a Mirónak nem mondja. És még egy ötöst odaadsz.
3: De biztos, hogy van egy csomó jó szándékú ember, aki ugyanígy így élnek.
5: Akit ugyanígy átvernek,
3: aha,
5: igen. Igen. Van, persze, hát ebből élnek, ha nem lenne, ha senki
4: én
5: nem adna.
4: Én szerintem nem így van. Szerintem egy mozgásérült, aki jó szándékú, az nem kéreget. Abban sokkal nagyobb a büszkeség,

0: mondani. Érted? Tehát, hogy pont nagyon nem stimmel a sztori. A legközhelyesebb sztori. Mozgássérült, rossz körülmények, és a gyerekeim, és a csadjább. Ajaj, ne. Akkor legyen valami eredetibb. Legyen valami, ami kicsit kell legalább gondolkozom, amíg átlátok rajta. Nem? Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon... nagyon
1: levegőzni nagy... vitték le a bácsit.
2: Perccel, igen. És ki vitte le levegőzni?
1: Hát a szomszédja el is mondta. Hát ezért is mondtam neki, hogyha a szomszédja nem tudja levinni, vagy nem tudnak neki bevásárolni, akkor hívjon bizalom.
0: Hát akkor ma keresd meg, menj el, vásárolj ma be neki.
1: Én nem tudom, hogy hol lakik, hát csak ott van valahol a környék.
0: Menj a Stefániába,
2: két kerekes arra. Ha megcsörrem ma a mobilod,
1: akkor kiborítom a szívet.
2: Ennél az is őszintébb érted, hogy alkoholra kell. Vagy mit tudom, Ferrarira gyűjtök. Én azt jobban szeretem.
0: Igen, igen. Igen, és ugye ezzel a hozzáállással tartjuk be ebben a helyzetben, amikor ugye valakinek adsz pénzt, aki kéreget. Ez érdekes helyzet.
1: De koldusnak te is szoktál adni, azt mondtad.
0: Azt is meg tudom mondani, hogy ki az igaz és ki a nem. Azt is látod rajta.
1: Miből tudod?
0: Például, aki ilyen nagyon komoly mozgásszervi problémákkal van, kutyával van, gyerekkel van, az biztos, hogy koldus maffia. Semmit nem adok nekik. Tudom, hogy honnan hozzák őket, miért hozzák őket, hogy állnak ki a szélkámára, kiveszi el tőlük a pénzt, nem. Aki például fedél nélkül tárul, annak igen, mert az benne van egy szervezetben, egy hajléktalan szervezetben, és nekik szívesen, mert ő legalább tesz valamit azért, hogy árulja az újságot, és tudom, hogy igazoltan, mondjuk hajléktalan, úgymond. Szóval, hogy van különbség. Nagyon nagy különbség van.
1: A kutyával több pénzt keres?
0: A kutya az egy persze. Egyrészt kirakja neki a kutyát, kettő szenvedteted a kutyát, mert pénzt az is tovább szenved. Aki gyerekkel koldul, az a gyereket is csinálja, és én pénzt adok neki, azzal a gyerekkel holnap is kijön. Úgy tudod megszüntetni, ha nem az pénz. Ha senki nem adna pénzt, nem jön neki holnap, és a gyerek megmenekülne. Hát ez a lényeg. Addig jön a gyerekkel, amíg én pénzt adok neki. Én nem azért nem adok pénzt, mert a gyereknek
1: mert
0: nem akarok.
1: Vagy.
0: Azért nem akarok, azért nem adok neki pénzt, mert így segítek a gyereknek. Mert ha senki nem ad, akkor nem küldik ki holnap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Állami kitüntetéseket adtak át nemzeti ünnepünk alkalmából. Folytatódik a változóan napos felhős idő. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház kupola csarnokában. Az elismeréseket és kitüntetéseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke adta át. A legmagasabb állami kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György a nemzet színésze, Kossuth és Balázs Béla díjas színművész, érdemes művész kapta. Augusztus 24-én hétfőn érkezik a 100 000 forintos új iskolakezdési támogatás első részlete az arra jogosultakhoz. Az 50 000 forint készpénz utalással, illetve postán érkezik azokhoz a családokhoz, ahol az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64 125 forint, az egyszülős családokhoz, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkhöz és a többi jogosulthoz, írja az MTI. A juttatás második részlete novemberben érkezik majd utalvány formájában. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, amikor a fogyatkozó hold lenyugvása lesz észlelhető Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleménye szerint a fogyatkozás jövő pénteken hajnali 3 óra 24 perckor kezdődik, míg a látványosabb részleges szakasz fél 5 tájékán indul. Holdfogyatkozás csak teli holdkor következhet be, amikor a Föld a nap és a hold közé kerül, és bolygónk árnyéka a hold felszínére vetül. Magyarországról legközelebb 2028. januárjában lesz látható részleges, 2028. decemberében pedig teljes holdfogyatkozás. A Magyar Közút tájékoztatása szerint útépítési munkákat végeznek Siklós térségében. A Bój-Villány-Siklós összekötőút érintett szakaszán sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódnak a csomópontépítési munkák a hatoson Hírnél, a helyszínen útszűkületen kell áthajtani. Útjavítási munkák miatt Komlón a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszánál továbbra sem közlekedhetnek az autósok, kerülniük kell a járművekkel. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
4: Képzeljétek el, na, voltam strandon többször is.
5: Wow!
6: Azt a minden.
5: Nem barnultál le nagyon?
4: Nem, nagyon, nagyon adok arra, hogy ne barnuljak, mert ilyen nikotinsággal tudok barnulni, és ez nem áll jól nekem.
5: Azt szerintem senki nem áll jól.
6: Az nem, igen, nikotinsárgát, de mi, kensz valami ilyet magadra, vagy miért?
4: Nem tudom, miért történik, ez szerintem cserben hagytak engem a pigmentjeim, vagy ilyesmi, de hogy amikor lebarnulok,
6: de milyen strandon voltál?
4: A Nyíregyházi strandon természetesen.
6: Ne! És ez, de te kimész strandra?
4: Ki helyett? Hogy?
6: Meglepő.
4: Miért?
6: Mert azt hittem, hogy ennél mizantrópabb vagy. Tehát, hogy
4: nem, a strandon senki se ismer fel. Ott annyira elvetemülten nézek ki.
5: Miért nem ismer fel?
6: Na, várj.
4: Ha fel is veti a gondolat, hogy ez talán én vagyok, akkor sokkal elhesegeti.
5: Megfejtjük, hogy nézhet ki.
6: Mi van nála, hogy néz ki, mibe van, és mit visz magával a Nyíregyházi strandra?
5: Mi ne is mondjon semmit.
6: Mi az álcaszett? Hogy álcázza magát? Szerintem méteres átmérőjű kalap, nőklapja a hón alatt.
5: Valami lepetus?
6: Igen, valami hatalmas gyékeny, és egy ilyen hosszú lepelben vonul a strandon. Ez egyébként tényleg meglep. Szóval tényleg egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen egészségesen emberutálóbbnak gondoltalak.
4: Senki nem tarthat vissza a víztől. Önszántamból én sem mennék ide, de a gyerekem muszáj járni, mert ő is hát a vízbe akar lenni, és a tó még nem elég meleg nekem, sajnos. Nem vittem, van ilyen merülőforrós terve.
5: Mert a vizet már értem, amikor benne vagy. Na, de odáig elmenni.
4: De mire gondolsz?
5: Hát a strandon keresztül vonulni.
4: Mert te nem jársz strandra?
5: Strandra? Van egy tavunk.
6: Strandra?
5: Minek nem mennék?
6: Meghalnék, be kéne mennem. És most volt a Palanyító, DJ Dominika, csak mondom egyébként.
4: Varasra hívtak.
6: Palanyító. Imádtam, Palanyító. Nagyon nagy.
4: Senki nem írta a kompressziós harisnyát, pedig ez is egy tök jó opció lett volna.
5: Kötelező ellen.
6: Nagyon-nagyon-nagyon jókat küld. küldtek. Nagyon jókat küldtek. Valaki például elküldte, hogy biztos, hogy van nálad a zöld színű felfújható krokodil matrac. Tudod? Az a, no. Az a nagyon-nagyon
4: van
6: klasszikus.
4: Olyanom, szerintem... Van olyanom, de nem viszem magam a strandra, mert irigyek az emberek.
5: Szerintem flamingó valami. Egy óriási felfújható flamingó valami, amivel bele tudsz feküdni.
4: Az nem így hívja, az a ribikomp.
5: Ribikomp?
4: Az a ribikomp. Olyan szoktam Balatonon használni.
6: Igen. Na, jönnek a tippek. Hűtődoboz, hatalmas napszöveg és bokáig érő szoknya, plusz flip-flop papucsa és egy hatalmas magnó. Írja valaki. Tehát, hogy van nálad egy magnó.
4: Amatőr próbálkozás.
6: T-papucs, T-tanga szalmakalap és egy sárga kissé megkopott hűtőtáska. Kalap, bajusz, rántott húsos zsemlet, kezében dobozos sör.
4: Langyos.
5: Alapulgat, mi?
6: Igen.
5: Biztos, hogy van olyan baseball sapkád, írják a hallgatók, ami ventilátoros.
6: Júj, de jó, ventilátor van az
4: ellenső.
5: Vagy ami még jobb, tudod, a két oldalt ilyen sör.
6: Sör.
5: Dobozos igen. Sör és szívószál.
6: Crocs gumipapucs, uh-huh. Fabulon naptej a kézben, és fasírozott a zsömle.
4: Ebből egy igaz.
6: A fasírozott a zsömle.
4: Nem, a Crocs.
6: Crocs papucs, jó, de jó, tehát az alsó jó, megvan, maradt egy Crocs papucs.
4: De még a színét se tudjátok, pedig igen. Azért az is jelentősen.
5: A rózsaszín.
4: Befolyás, nem.
5: A zöld.
4: Nem.
6: Igen. Eszter a strandon korán érkezik, hogy senki ne lássa, a vízben csak a fülét mozgatja. Amikor kijön a vízből, tanga bikini, hónaig felhúzva monokinizik, egy koktél a kezében, amely egy 3x3-as napernyő van beleszúrva. Ja, és a naptejet nem keni, hanem megissza.
5: Várjál, a fürdőruha, fürdőruha. Az egy fontos.
6: Szerintem
4: egybe
6: fürdőruha, leopárpintás.
5: Biztos, hogy leopárpintás.
4: Imádnám, de nem találtam még meg a megfelelőt.
6: Menő outfitje szaggatott szalmakalap, döglégy napszöveg, nyakába műanyag madzagos régi strand pénztárca, csörögnek benne az ötvenesek, egybe rikító fürdőruha leper rajta, az hóna alatt címelindás csíkos szatyor. Péter hátul kullog, gyerek a nyakába.
5: Csomagok.
6: Várja, hogy Eszter megtalálja megfelelő helyet, hogy lepakolhassanak. Közben kérdezi, hogy maga úgy gondolja, hogy ez a megfelelő hely nekünk?
4: Péter, egyetértünk?
6: Péter, egyetértünk? Így van.
4: Jaj, annyira, ennyi id, már hónapok óta itt ülök, és ennyit gondol, ezt feltételezitek rólam.
6: Befröccsözve stiröli a prémium kandúrokat, közben férje élet-halál harcot vív a gyerekkel
4: a hullámbedencében.
6: Eszter, ha nem nagyon tud úszni, 2 darab ifa belső van a karjain.
4: Az beépített, az alapból benne van.
6: Igen. Na, mit találtunk el? Tessék, mit találtunk el? Szalmakalap.
4: Jó, nincsen szalmakalap.
6: Crocs papucs.
4: A kalapjaimat mindegyiket megtépáz az élet, úgyhogy mindig vagy elhagyom őket, vagy eltűnnek, vagy a gyerek széttépi, vagy odaadja valakinek, mindegy, nincsenek kalapjaim. Van egy crocs papucsom, ez így van. Általában a zárás előtt 1,5 órával érkezem, hogy ne érje meg már kimenni, de én azt érezem, hogy megtehetem ezt már ennyi munka után, hogy időarányosan nem ér ennyit, de azért jól fogom érezni magam. Stratégiám van, mert mindig az iskolaszünet kezdetéig járok sok a strandra, amikor már nincs nagyon hideg, de már nyitva van a strand, de nincsenek ki még az iskolások, akik ugye tömegesével tönkreszik a vízminőséget a testükkel, meg a folyadékokkal, amik jönnek belőle.
6: Meg szennyezik a vizet, belepisílnek, sikítoznak, tehát még nyugi van a strandon, akkor mész.
4: Igen, általában ketten járunk a gyerekkel, nagyon ritkán jön Péter is, mert Péter nem más időbeosztásban él, mint mi, és hullámbedencézés rengeteg, ilyenkor küzdés az elemekkel, hogy megpróbál bent tartani a fürdőruhában a bentartható dolgokat.
5: Elszabadulnak, de néha, a mellek.
6: De néha kitörnek a fürdőruhában.
4: Néha megcsapok vele egy-két embert, akik arra járnak.
6: Egy-két nyugdíjas nénit, aki összekeverte a súlyfürdőt a hullámfürdővel, a homlokon veredőkkel.
4: Még soha nem lehetem bemenni a súlyfürdőbe. Nem tudom, nekem szabad-e egyáltalán. Amúgy ez egy nagyon nagy misztikum számomra, milyen lehet a súlyfürdő.
6: Mi történik a súlyfürdőben? Ezt még nem fedeztük fel.
4: Igen, ezek van sodrós medence, ahol vesén veretem magam ezzel a sodró árral többszörösen, miközben a gyerekem nevet és húzza a hajamat, én közben pedig sírok befelé. Annyit lehet látni a szülők azt mondani. És közben a gyerekem ült velem, hogy menjünk át a másik medencébe. És a legdurább az egészben, hogy van egy fétis a gyerekeknek, egy ilyen rettenetes fétise, a lábmosó medence. És azt látom, hogy mindenki megpróbál kimászni a szélén, hogy tudod, el tudjanak ott oldalogni.
6: Ne kelljen belelépni, igen.
4: Abszolút gusztustalan. És a gyerek meglátja, és azt mondja, ebben csak lábak voltak. Lehet, hogy meg kéne kóstoljam.
6: Bele kéne innom. De valahol egy apuka a kulacsát tölti azért belőle. Tehát az ismerjük, hogy milyen a strand etikett és a strand higiénia. Hűtőtáskád van?
4: Nincs hűtőtáskám sajnos.
6: Erőre csomagolt fasírozott a zsömle?
4: Semmi sincs. Nagyon nagy trehány ember vagyok. Oda és ott szoktam enni rossz dolgokat. De nem,
6: de strandon nem igazán tudsz jót tenni.
4: A 30 évvel ezelőtti divat ez megrekedt, és ugye lángos van, meg
6: olajban, kolbász, sült krumpli, sült kolbász, ezek így megmaradtak.
4: Az, hogy valahogy így elpúlt, amióta nem lakom otthon, nem bírom nagyon megenni ezeket.
5: Főtt kukoricátok van?
4: Májsz?
6: Hozzá kintről.
5: Májszbitte?
4: Van főtt kukorica, de azt nem nagyon szokták ott venni, az nagyon, az nyíregyház, az pénzkidobás.
5: Palacsinta?
4: Van, persze, van. Buborékos gofri. Meg jékásra.
5: Hello.
6: Akkor ez a klasszik. Tehát csak a szemét. Csak a szemét. Szemetet adják nagyon drágán, hogy mérgezd le magad. Ez nagyon
4: csak
6: jó.
4: A szemét. És akkor ott lebegsz a vízben. Azt érzed, hogy már lebegsz. Magadat tönkretetted. Én mindenhol lebegek. Ez egy ilyen feature, beépített. És ja, és nagyon jól úszom, tudjátok róla, mert úszós általános iskolában jártam. Úgyhogy...
6: Igen, hangos bemondó van. Van ilyen?
4: Hogy
6: igen?
4: Ne lenne, igen. És júj, de jó. Üvöltenek bele, mert tele van a tökük az egésszel.
6: És mit kell, mit mondanak egy hangos bemondóba? Eltűnt kis fiú?
4: Most már ideje hazamenni.
5: Üdenek haza?
6: Körülbelül ideje ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencében.
5: Ne ugorjon seggest anyuka a medencében.
6: De ez még létezik, hogy hangos bemondó a strandon. Megőrülsz.
4: De ez olyan, hogy Nyíregyháza három fürdő van összekapcsolva ilyen fürdőkomplexumnak, és van egy, a személyes kedvencem, a termálos rész, ahol kinti medence van, nagy termál, és annak van koktélbárja. És ott van a fickó, mint az amerikai filmekben, és töményeznek, söröznek, koktéloznak az emberek.
5: Úgy, hogy ülsz a vízben közben.
4: Igen, ülsz a vízben közben, és tudod, teljesen meg van a csapva a meleg víztől, és akkor megy a mulatozás, és ott nézik az EB-t.
6: Jó, de jó, de azt adom egyébként. Körmöt szoktál vágni a medence szélén? Körmöt. Ha már fölpuhult, nem mondta, hogy egy tyúk szemet nem kapsz ki.
5: Mattanás, nyomkodás.
4: Az nagyon nehéz, amikor látod, hogy ott üveld a felpuhult férjed, és azt mondod, mi az ott? Mi az valami olyasmi, amit meg lehetne most tudod csak egy kicsit, ugye, körmöld el. Nem.
6: Olyan nagy felpuhult az a kelés ott a meleg vízbe a hátán, ki lehetne nyomkodni.
4: Viszont akkor meglátsz valaki más, tudod így magát. De most a Feri csinálni, ezt látod, ez amikor így keresed. Figyelj.
6: Mi lehet ott a vízben? Mi lehet ott a víz alján?
5: Csak szűrik.
6: Csoda, hogy ott nem szedsz össze minden nap valamit.
4: A termában nem lehet szerintem.
6: A termában valószínűleg, a termában nem, mert az egy folyamatosan...
4: Nem.
5: Hát abba pont nem látszik a termába. Hát de... Odaengedsz mindent, amit máshol nem mersz.
4: Mi az, hogy mindent odaenged?
5: Képzeld már el azokat az embereket, akik ott ülnek egész nap. A termálmedence bárszékén, derékig vízben.
4: Nincs, de bárszék,
5: és
4: nincs bárszék.
5: És isszák a kis ízéket, gyorsítókat. Szerinted kimegy pisilni? Elárulom. Nem.
6: Biztos,
4: elmondom,
6: hogy nem.
4: Ki szoktak menni pisilni a kerítéshez, és a másik, hogy ott szoktak cigizni. Nem, az ott csak viccelek. Halló, polgármester úr? Na, szóval az egyik, hogy szerintem amúgy én azt vettem észre, hogy azok a belepisilősek, akiről a legkevésbé feltételeznéd. Nem a hangos részegek, lehet egy ponton már nem tudnak tenni róla, de hogy nem ők az alattomos vizeletbetyárok, hanem az ilyen kedvesnek kinéző, akik ilyen kedvesnek, jól szituált emberek, akiről nem feltételeznéd. Látod rajta, hogy tudod, olyan rendezett a külseje, de azért nem megy ki a vízből. Hosszasan bírja. És nem hiszem, hogy a hújagja miatt van, a kapacitása miatt.
6: Mennyien vannak annyira egy házi strandon sokan? Tehát törölköző harc megy? Kevesebb voltak?
4: Nagyon kevesen.
6: Árnyékba elvonultok, szélén ültök?
4: Igen, mert ki kell menni azokból a medencékbe, amik távolabb vannak, és nagyon fázol, míg odaérsz. Én ebben hiszek, és akkor ott el tud. Hát fél, négyen ültök.
6: Én ezt tisztelem benned komolyan, hogy strandra jársz, ez egészen meglepő.
4: De nem akármilyen strand, nem minden strand, de csak az általam ismert jó menekülési útvonalakkal rendelkező strandokra.
5: Drága? Mennyi most a belépő?
4: Drága amúgy. Szerintem drága. Azon van nyíregyházi speciálba, az olcsóbb, de most figyelj, hárman mentünk, az olyan 13 ezer.
5: És ez csak a délutáni. Ez a rövidített.
4: Igen, de kicsivel, hát igen. Tehát hogyha kicsit vártunk volna még, akkor lehet, hogy olcsóbb lett volna, csak hát gyerekkel nem lehet várni. Azt nem tudom megcsinálni, ott álltok, és akkor...
5: Várj még 5 percet, kicsim, akkor féláron megyünk be.
4: Igen,
5: nincs
4: de azt
5: ilyen.
4: Nem tudom, hogy a gyerekekben miért nem alakul ki valamiféle ellenérzés másoknak a gusztustalanságaival kapcsolatban.
5: Azt ennek látom, még nem jut eszébe.
6: Figyelj, gyerekként, tehát emlékezni, amikor leszálltál a buszról a Palatinuszán, meghallottad a zsivajt, ment a hullámmedence, megcsapott a napte illata, és így nem érdekelt semmi, csak az, hogy a vízbe legyél, hogy jól érezd magad, ők nem törődnek a leázott bőr és köröm darabokkal.
4: Ez így van.
6: A medence szélén üldögélő nagypapával, aki éppen egy hatalmas kelést turkál a karján, és vágja a nagylábúj körmét. Tehát ezzel nem foglalkozol gyerekként. Felnőttként már oda-oda nézel azért, amikor ott áztatja magát egy szappannal a gyerekfürdőbe.
4: Nem, a hullámmedence? Van olyan életkor, amikor már nem móka és kacagás a hullámmedence? Tehát szerintem leszünk olyan öregek, hogy azt mondjuk, hogy Istenem, a hullám.
6: Nem, a hullám az jó. Én a palán jártam mindig hullámba. Az jó. Tehát,
4: na,
6: hogy az...
4: elmegyünk a strandra, most megyünk Debrecenbe, csütörtök el a strandot, és van egy jó kis termál. Csak mondom, hogy nem legyetek magad.
5: Egy közös strandolás.
4: Igen. Szerintem, hogy a Feri a válhatatlan strandolók közülünk, vagy a Zsül.
5: Úgy érzed?
4: Igen, mert ők az általánosnak kinéző emberek.
5: Akik belepisilnek a medencébe.
4: Minimum belepisilsz a medencébe, Feri, ez látszik rajta.
6: Egy szerintem... medencébe pisilés, ez nagyon nagy bűn.
5: Abban sok bűn. Vízbe föloldódik.
4: Szerintem az rizikó is, nem csak bűn.
6: De mi a rizikó?
4: Hát attól, hogy szerintem, hogyha megnyílik ott az a csatorna.
6: Á, nem, hidd el, már mindent összeszedtem volna. Ebből úgy elárultam, hogy melyik táborba tartozom. Ha vagy... esetleg valami olyan medencés helyre megyek, meg se mozdulok.
4: A medence szélére. Amúgy elvileg steril a vizelet, nem? Vagy nem az?
6: Hát azt nem tudom, hogy mennyire steril, de azért nem tesz jót minden esetre, ha belepisíz. Igen.
4: Na mindegy. Szóval nem tudom, nincs véleményem, elfogadtam ezt a helyzetet. De titeket valami idegesít így a strandon, ami miatt nem mentek, vagy féltek tőle, vagy izé?
6: Hát nem, mert félni nem, de hát...
4: Ki vagy pattintva neked, már beach buddy.
6: Nem a buddy miatt. Nem, az embermennyiség, meg a tömeg, meg úgy nem. Tehát, hogy most egy Balatonban úszás, vagy egy strand...
5: Akkor inkább a tó.
6: Azért inkább a tó. Ami mondjuk egy nem tudom valahol.
5: Hát meg ott de... a pisi is egy nagyobb mennyiségű vízben oldódik föl.
4: Hol vannak a gázabb emberek? Hol ítélkeznek jobban?
6: Én nagyon sokat járok Balatoni strandra a barátaimmal. Tehát mi nem vagyunk Balatonon.
4: Akkor ott vannak a gázabb emberek.
6: Igen. Tehát mi, ha nem vagyunk Balatonon a srácokkal, már nem járunk sokat, de amikor nem voltunk mit tudom, egy hetet vagy öt napot, akkor mi minden nap strandra mentünk be. Mi imádjuk.
4: De ti úgy mentek oda, mint
6: hát mi vonulunk öte-hatan, így van, igen, napszöngve beach buddy van.
4: Annyira szeretnénk, hogy az ember vonulást a kívülről teljesen már, igen, ilyen boglászást, idős emberek keresik a családjukat,
6: mi boglászunk, és egyik barátom ledobja a török között, és oda gurul.
4: Jaj, nagyon akarok találkozni a gurulós fiúval.
6: A gurulós fiú nagyon jó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig a kész
5: Letereig. 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
10: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
11: Akcióözön az XXX Lutzban.
12: XXX Lutz!
11: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz.
13: Négy nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik, és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
14: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
15: This is the World is Mine Radio Show.
0: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A hónap végéig lehet igényelni az őszi lomtalanítást Mohácson. Napközben legfeljebb 27 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szeptemberben újra lakossági lomtalanítást tartanak Mohácson. A városban évek óta házhoz menő rendszerben zajlik a felesleges holmik elszállítása. Szeptember 7-én a keleti, 21-én a nyugati városrészben. A Délkomnál augusztus 31-éig lehet jelezni azt, ha valaki igényt tart a háztartási lomok elszállítására. A megrendelés történhet igénybejelentő lapon, személyesen az ügyfélszolgálaton vagy telefonon. A Bükki borvidéken is megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegség, így mostanra mind a 22 magyarországi borvidéken igazoltan jelen van a kórokozó. Baranyában már korábban igazolták a jelenlétét, közölte szerdán a Nébih. A hatóság hozzátette, a szükséges zárlati és növényvédelmi intézkedéseket az újonnan érintett területeken is azonnal megkezdték. A hatóság hangsúlyozta, a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni védekezés, illetve a betegség terjedésének megállítása a szüret utáni időszakban is kiemelten fontos. Augusztus 28-a és 30-a között rendezik az idei Szamárfül Fesztivált Pécsett. Az ország egyik legnagyobb családi fesztiválja ezúttal is a Zsolnai Kulturális Negyedben várja a látogatókat, rengeteg játékkal és művészeti programmal. A vendégek között köszönhetjük majd Grillus Vilmost, Szalóki Ágit, de érkezik Bíró Eszter és Varró Dániel is. A játékok mellett AI robotika, óriás buborékok és esti pizsamás séta is szerepel a fesztivál kínálatában. A részletekről a rendezvény hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Mohácson rendezvények miatt lezárták a Széchenyi tér teljes területét, a környéken fokozott óvatossággal kell közlekedni. Bújban szintén rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. A Harkány-Sejed-Darány összekötő úton híd és átereszt javítási munkákat végeznek. Baranya és Somogy megye határánál emiatt novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
4: Anna Júli Zsülike!
3: A szavazók kedvence, Ráskó Eszter!
4: Rákóczi Feri és
3: Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Extra!
5: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát elmennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. vagy elektromos önjáró robothűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
6: hát ez
5: kihajtják őket a de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
6: Előremutató, bio,
5: régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvár. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
7: Zseni.
6: Ez nekem tetszik.
7: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
6: Nincs kibocsátás.
5: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
6: a birkáknak,
5: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
6: És ilyenkor vajon a HRS a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
5: Hogy birkák sétálnak?
6: Igen.
5: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
7: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, az ezt egyszer meg kellett venni.
6: Nem?
7: Lehet bérelni birkát?
6: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
5: Figyelj, egyébként
6: van egy
5: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karban tartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
7: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
6: Van?
7: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelem parkodba, és ők legelnek.
5: És mindent
7: legelnek.
5: Basszus,
7: ez van.
6: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
7: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
5: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
7: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
5: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
7: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
6: És arról van nagyon szó, hogy mennyi?
7: Nem tudok árat mondani, neked nyilván kell kérni egy árajánlatot.
5: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb. És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Három tehén ott járunk.
7: És akkor minden nap végződ a tejjel.
6: Dobjuk el a gelger, mire számlálod, hozzunk teheneket.
5: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi atomerőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Juditka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzás.
6: Nem csak egy tőgye
5: igen.
6: volt.
5: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még 1 éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam, csak szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam, csak a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
7: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda, annyit kávézik, amennyit akar. Oké, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi 1.
5: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyekre. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves darálós gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezetőautói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kollégámmal el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagyfa lesz, érted? Mi 3-an vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1/2 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk. Te jó Isten. Magyarországban
6: villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
5: Igen, figyelj, de milyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávéautomata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
7: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
5: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat, akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodába lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
7: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
5: A palack.
6: Igen.
5: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály most hozták, szintén spórolás miatt. Aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak 1 tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
6: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
5: Kínaiak.
7: Úgy, igen? Ott rendben.
5: Nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
7: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
6: És ablak sincs, mondom, ablak, sincs
5: nagyon, ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
6: Hát ez nagyon
5: nem igen, mész ki. Inkább, munkaidő a WC szülebe meg van engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. Idényre 4 zsugor ásványvíz, de olyan van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga,
7: ne, hát akkor
5: maga a víz. Ezt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeleddínje. Idén már a semmi. Megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató, egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
7: A Krampuszos jelmez az jó.
5: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát hőség, jégkrém, majd egy szeleddínje, tavaly már az semmi.
7: Hold meg.
6: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
7: Mint hogy megvennéd a boltba.
5: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra aki dolgozik, az nem fáj.
7: Így van.
5: Februárban 11 fok volt az épületben. Sírtak, hogy másfél órapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Ugye azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
7: Vállalati kultúra,
5: szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
6: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
5: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak? Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
7: Igen.
5: Ugye? Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
6: Hogy valaki használja a klímát.
5: Úristen.
6: Felállt egy brigád.
5: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szerviz lett volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
7: Ott van elhivatottság, azért.
5: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó, gyerekek, érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
6: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
5: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
7: van szűrt vízünk, van tisztított
5: vízünk. Ákos főzze a kávét, vagy Szilárd csinálja a kávét.
6: Laktózmentes vagy sima tej. Bubis vagy bubitlan víz.
5: Igen. A mi cégünk megoldotta azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
6: Ott meg, ennyi.
5: Abszolút. Nálunk a vízadagológéppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon meg forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
7: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?
3: És akkor egy rövid szünet! Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jövő héten is számíthatunk adóhatósági ellenőrzésekre Baranyában. Elszórtan kialakulhatnak záporok a nap folyamán. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is folytatják az ellenőrzéseket. Augusztus utolsó napjaiban is számíthatnak a revizorok érkezésére, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt értékesítők. Emellett szerdán Szederkényben a Pécsi úton található boltokban lesz ellenőrzés, csütörtökön pedig Bakonyán a településen található üzletekben dolgoznak majd a revizorok. Kiemelten figyelik a számla és nyugtaadást, valamint az alkalmazottak bejelentését. Hamarosan kezdődik a gímszarvasok nász időszaka. Azért, hogy a vadak nyugalmát biztosítsák, a Mecsekerdő ZRT augusztus 25-e és szeptember 25-e között, naponta délután 4 és másnap reggel 8 óra között, esti és éjszakai erdőlátogatási korlátozást rendelt el. A korlátlanul látogatható helyekről a Mecsekerdő ZRT honlapján lehet tájékozódni. Már csak pár napot kell várni, augusztus 27-én kiderülnek a pót felvételi ponthatárai. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat szeptember első napjaiban kapják meg attól a felsőoktatási intézménytől, ahol szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat. A pót felvételén felvettek az általános eljárásban bejutott hallgatókkal egyszerre kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Az ötödik fordulóval folytatódik a labdarúgó MB2 a hétvégén. A HRN Kozár Miseny hazai közönség előtt fogadja a Szegedet, szombaton délután 17:30. A Szentlőrincese ezúttal idegenben lép pályára, a Soroksár otthonában. A meccset vasárnap, szintén délután 17:30 játsszák. Mohácson rendezvények miatt lezárták a Széchenyi tér teljes területét, a környéken fokozott óvatossággal kell közlekedni. Bújban szintén rendezvény miatt van lezárva a Városi Könyvtár előtti útszakasz. A Harkány-Sejet-Darány összekötő úton híd és átereszt javítási munkákat végeznek. Baranya és Somogy megye határánál emiatt novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkákat végeznek a Mohácsi összekötő úton, a helyszínen útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a napos időszakok mellett többször megnövekedhet a felhőzet, és csapadék is érkezhet záporok, zivatarok formájában. Jelentős mennyiségre ugyanakkor nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
4: Totálkára érkezett meg egy autójogászhoz fordult kérdés. Én nem nagyon viszem így szakszervizbe vagy szervizbe az autót, de biztos mindenkinek van szervizes élmény. Hát nem nagyon szervizeltetem, régen volt ez a szervizbe viszed az autót.
5: Igen, csak elviszik az autódat a szervizbe.
4: Elviszik, visszahoznak.
6: Hoznak egy újat addig, világos, értjük, hát ez egy más.
5: A dekupér fűrész azért mindig ott van már az évben.
4: Azt kérdezem, hogy jár-e kártérítése az autószerelő többszöri próbálkozásra se csinálja meg rendesen a kocsit. Ugye? Tehát, hogy itt nem márka szervizről van elsősorban szó, hanem egy általános autószerelőről. És megosztott a Total Car jogászával egy olyan történetet, hogy több mint egy éve szerelgetik az autóját, de a műhelynek nem sikerült helyrehozni a járgányt. Arra volt kíváncsi, hogy kaphat-e kártérítést tekintettel arra, hogy folyton a szervizről lévő kocsi mellé kellett egy másik autót vennie, amit tud is használni, és ez elég költséges beruházás volt. Igazságügyi szakértő bevonását kérte, és azt próbálja kinyomozni, hogy mi van ilyenkor, mikor egy sima autószerelő neked nem csinálja meg a kocsit. Hát gyerekek, ezt tudjuk, hogy ez egy kanosszajárás, nem? Ha most nem tényleg, mit tudom, egy éves az autód, vagy fél éves adonatúj, és egy márka szervizbe viszed csak egy olajcserére, ha nem van egy 5-8 éves kocsit, hát ez nem mindenki átment, tehát hogy nekem sem, én sem jártam mindig ilyen autóval, tehát elviszed egy szervizbe, vársz, aztán vagy megcsinálják,
5: lehet,
4: vagy
5: nem. Sokáig fogsz.
4: És lehet, hogy nem is sokáig fogok, igen. Na, kinek milyen tapasztalatai vannak, gyerekek, tessék, szervizelés, autószerviz, régi tapasztalatok.
6: Mi alfások nem járunk szervizbe, ugye, viszont az első autóm,
4: na,
6: életem első autója, amikor így lett egy jogosítványom, apám, képzeljétek el, letette a jogsit, mert azt mondta, hogy ő most már nem vezet, ő az egyetlen olyan magyar nyugdíjas volt, aki ezt belátta, hogy neki ez már nem kell, és azt mondta, hogy a gyönyörű, jó állapotú egyéves 1002-es ladánkat nekünk adja, vagy nekem adja.
4: No, milyen?
6: Nagyon nagyszerű volt. Mit csinált a 18 éves Rákóczi Feri? Én nem fogok járni egy ladával.
5: Belehajtottál kukoricásba?
6: Nem hajtottam bele, eladtuk a ladát, és eljöttem a budapesti autópiacra.
4: Én ott voltam. Nagybani mellett, Nagykörösi út?
6: A Nagykörösi út. Ahol mindenki cumira vesznek. Hát ezt nem tudom, te ismered
5: engem
6: ezt
5: nem vett
6: a
5: senki
6: helyet.
5: Cumira.
6: Akkor te vettél valaki cumira, ott az biztos, hogy az tuti, hogy ott átvertek. Na, egy haverommal jöttünk, és ő mondta, hogy csak az egyes Golf, tehát arra volt pénzünk, ugye a Lada az körülbelül annyit ért, mondom, gyönyörű jó állapotú, hogy vegyünk egy egyes Golfot nekem, mert a Volkswagen az oszta megbízhatóságnak a ne továbbja. Kicsit már gyanús volt, hogy fönt volt egy tábla az autón, hogy csak óránként egyszer van itt a tulaj, mert egyébként ő is nézelődik, minden egész órában lehet kipróbálni az autót. Kipróbáltuk, egy ilyen fosliba zöld színű, a barna olyan, mint hogyha teleszarták volna, az volt a belseje.
5: Hát
6: teljesen tökéletesen, köszönöm szépen. Megvettük ezt az autót, elértünk vele Kecskemétig, ahol megálltunk kávézni, ez egy 80 kilométer, és az autó nem volt hajlandó beindulni. Na oké, vártunk egy kicsit, szerelőt hívtunk, aki megnéz, azt mondta, hogy nem tud velem, se semmi baja nincsen szerinte, várjunk egy kicsit, leült a motor, elindultunk újra, hazamentünk Békés Csabára, fél évig állt a szervizbe az akkor megvásárolt autó, és soha a büdös életbe nem sikerült belőle kocsit csinálni. Soha!
4: Na de ez kinek a felelőssége? A tiéd, hogy szar autót vettél, vagy igen. Az autószerelőjé, aki tényleg azt mond, amit akar? Hát régen az autószerelés az ilyen szabadrablás volt. Tehát ugye bementél, hülyének néztek, fékbetét, olajcserél, semmit nem cseréltek ki. Ma már nem tudom, hogy jobb-e a morál egyébként. Jobb lett a morál?
5: Én nem... azt hallottam, igen? Hogy most az lett az új trend, hogy ha bérelsz, hogy bemész az autóddal egy ilyen szervizbe, és azt mondják, hogy bérelj egy ugyanilyen autót. Valamilyen
6: amíg ők javítják?
5: Igen, és ők kicserélik benne, mondjuk, hogyha neked rossz a váltód, akkor kicserélik a váltót a bérelt autóban erre az autóra.
4: Ja, értem.
5: Ilyen donort, aha, vigyél magaddal.
4: Ja, hogy vigyél egy donort. Igen, vigyél egy donort.
5: Jól csóban megúszod. Én ilyeneket hallottam mostanában.
4: Ezt mondjuk simán el tudom képzelni.
6: De az meg mekkora kicseszés azzal, akitől bérelsz.
5: Hát ezek ugye nagy cégek, és ugye gondolom az benne mögötte így
6: benyelik
5: a...
6: mi?
5: Hát úgy gondolnak erre, hogy az egy nagy céget megkárosítani, gondolom nem olyan, mint egy embert megkárosítani, de nyilván ez nem így van, csak mondom, hogy azért okosak azért az emberek. Tehát
4: na de figyelj, de régen az autószerelés, én nem tudom most mennyit javult, de mondjuk nem márka szerviz, hanem egy sima autószerelő. Tehát régen tényleg az volt, hogy bementél, és a gatyádat leraboltál, nem? Tehát még azt mondta, hogy féktárcsát cserélt, még fékolajat, még a fékpofát is kicsit, itt még talált valamit, na most akkor kettő először. Akkor a szimeringek, akkor a gömb össze, a összekötő gömbfej, az ilyen gömbfej, fogalmat se volt, hogy mit cserélt le. Azt mondott, amit akart, és álltál hülyén.
5: A fluxus kondenzátor megint eldugult.
4: Igen, és levet, látta, hogy milyen autót viszel be, és nagyjából úgy mondta az árakat. Nyilván most már azért valahogy ez normalizálódott. De régen ez, szerintem az autószerelő lelkén száradt csak az, hogy mennyire volt jó indulatú. De mi van akkor tényleg, ha egy hónapig, két hónapig szereli az autódat? Azért ez egy jó kérdés.
6: Kérhetsz kártérítést, kérhetsz
4: szerintem
6: egy
4: semmilyen jogod. Á, csereautót egy sima autószerelőtől?
6: Hát ott áll nálad, tesó, és nem tudod megcsinálni. Én kifizetem, de hát egy hét alatt azért rakjál már össze egy normális autót belőle.
5: Szerintem csak márka szervizben van ilyen szolgáltatás, hogy csereautót kapsz.
6: Ott is, ha fizetsz. Ha fizetsz, igen.
5: Én nagyon sok pénzt adok a Nyíregyház egyik márka szerviznek, mert anyám minden évben eléget egy kuplungot.
4: Az jó. De hát Muter hozza.
6: Mama nem ügyes, akkor vegyél neki
5: automatát. Ő nem, csak ragaszkodik a tradícióihoz, és azt mondja, hogy ez egy jól bevált vezetési módszer, miért változtatnék? Kettesben, 60-nal? Simán. A lényeg, hogy odaérjünk, nem?
4: Az és nem vált, hármas az Istennek se vált.
5: Folyamatosan csúsztatja a kuplungot, de mintha nem lenne holnap, mint ezen múlna, érted, nem tudom, hogy mi lesz, és minden évben. És már amikor látom, hogy hívnak a 42-es körzetszámot, tudom, hogy ez pénzembe fog kerülni. Nagyon kevés.
4: Mert tudod, hogy anyád leégette a kuplungot?
5: Igen. Most tudom az új árfolyamokat, hogy nem olcsó egy kuplung, csak mondom nektek.
6: Az igazán bosszantó, amikor bejársz a szervízbe, tehát már hosszú ideje ott van a kocsid, és látod, hogy a te autód az nem a szervízben áll, hanem a szervíz melletti placon, és már benőtte a gaz.
5: Már a macskák fekszenek
6: igen,
5: rajta, meg
6: ugye, igen. Hogy még csak nem is törődnek a kocsiddal.
4: Hogy hozzá se nyúlj.
6: Igen, hogy így időről időre bemész, és a kocsid még mindig ugyanott áll, ahova teleparkoltad, tehát rá se nézett.
4: Hányszor jártam így, úristen, mikor még saját autó volt, és akkor volt Mitsubishi-m, volt Volvom volt, GTI, minden autón végigmentem. De mikor bementél már ezekbe az autószerelő műhelyekbe, láttad jobbra lebontva egy fél asztra, balra kiszerelve valami kocsi motor, és vártad ott, úristen, mikor Range Roverem volt, atyaisten, még egy régi Range Rover, és bementem Range Rover szervezésen, félig szétbondott Range Rover, és oda mentél két hét, most ugyanúgy állt a kocsid, hozzá se nyúl, és azt mondta, holnapra kész vagyok. De ember, két hete itt áll az autó. Hát semmi, azt se tudod, mi holnapra meg vagyok. Egy hét múlva még mindig nem nyúlt a kocsithoz. Ezek rém történetek azért.
5: A kis porréteg már rátelepedett a kocsidra, tudod?
4: Igen.
5: És soha senki nem nyitotta ki az ajtaját, vagy semmi.
4: Tudod, hogy nem nyúlt hozzá. Igen. Majd hozzá nyúlt nagy nehez, és azt mondod, hogy sajnos nem, az alkatrészre várni kell. Igen. Azért milyen jó dolga van az embernek, nem tényleg ezekkel a úgynevezett márkaszervizekkel. Nyilván horror, de hogy azért oda azért ott már van valamilyen szolgáltatás. Még ha sokszor brutál áron is, mert a rezsióradíj az olyan, hogy az tényleg nagyon horror. Úgyhogy órában van elszámolva.
6: Meg egy picit ott arra gondolsz, hogy ők értenek hozzá. Ugye? Igen. Hogy egy márkaszerviz hát azért igen, az, igen, csak igen, az csak a márkára van.
4: Így van.
6: Rágyógyulva van leírása, van alkatrésze, van technológiája, mindene van. Míg az ilyen autószerelő, aki azt mondja, hogy hozzám bármit hozhatsz, az egy nehezebb dolog. Meg az új autókkal már nem is tudod megcsinálni.
4: Igen, de a nagyon rosszban sántikáló régi autószerelők ideje azért remélem lejár. Akik kisebb családokat rángattak le olyan vagyonokkal, mert tényleg azt mondtak egy 4-3 gyerekes család apának, amit akartak, mert nem értett hozzá. 90-es, 2000-es évek nem, hát azért akkor még nem mindenki ilyen nagyon jó autóval ment, amit márka szervizbe vittél.
5: A márka szervizben azt fizeted meg, hogy jól szituált emberek vernek át magasabb színvonalon. Ez egy jó szolgáltatás.
4: Igen, ez egy jó megfogalmazás. Na, mindjárt megkérdezzük, hogy milyenkor a helyzet, itt a Total Car cikke alapján. A Gombolai Évával beszélünk. Hello Éva, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggel!
4: Az jogszerviz jogtanácsadója. Na, ez a Total Car-os cikk, ez egy érdekes dolog. Itt egy éve várja az ügyfél, hogy kész legyen az autója, és ugye autójogászhoz fordult. Nem is tudom, hogy van ilyen autójogász. Az érdekes. Mármint a totalcar.hu autójogászához fordult. Szóval...
7: Igen.
4: Igen, mondjad?
7: Az a helyzet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a legesleges leggyakoribb problémák azok az autókkal kapcsolatosak, akár így, mint a szerelés, akár úgy, hogy használt autóvásárlás, akár úgy, hogy baleset, úgyhogy nagyon nagy szükség van autójogászokra.
4: Nem is tudtam, ez nagyon tetszik, ő autójogász, csak és kizárólag autós ügyekkel foglalkozik. Ilyenkor van kártérítés? Most nem márka szervizről van szó szerintem, hanem csak egy simáltan a szervizről. Egy éve van a szerelőnél az autója, kellene a szerelőnek ilyenkor valamilyen kártérítést fizetni?
7: Én egy picit távolabbról indulok, ez olyan ez a szerelőválasztás, mint a Harry Potterben a minden ízű drazsé, tehát kérdéses, hogy milyen autót és milyen szerelőt fogsz ki. Járhat kártérítés, azt szoktam példáként felhozni, hogy legtöbb esetben az emberek nem teljesen teszik azt össze, hogyha azt mondjuk, hogy szerződés, akkor nem tudom, egy ilyen bonyolult szoftverfejlesztési szerződésre gondolnak, vagy maximum az ingatlan adásvételre, de hogy ez az odaadom a szerelőnek az autót, hogy javítsa meg, ez egy szerződés. És itt ez a lényeges pontja, hogy az, hogy mire vonatkozik a szerződés, tehát mire adunk megbízást, ez alapján mi igenis, hogy felelősségre tudjuk vonni, számon tudjuk kérni, csak a legtöbb hiba az pont ott következik be, hogy nem írunk róla semmilyen papírt, tehát nem történik egy munkalapfelvétel sem, úgyhogy amikor mi járunk a bíróságra ilyen ügyekben, akkor mindig ott kell kezdeni, hogy egyáltalán mire adtak megbízást. Nézze át, keresse meg a hibát, cserélje ki a kerekeket, tehát ez egy fontos kérdés. De egyébként igen jár, tehát abban az esetben, hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy itt a szerelő valamit hibázott, akkor járhat.
4: Na, az jó, de hát nekem, de hát ki az, aki szerződést köt egy szerelővel? Nem kötök szerződést. Hát bemegyek, fél, meg tudod csinálni, mi van? Nyikorog a fék. Jó, gyere, érte két nap múlva, szétszedjük, mondjuk, hogy mit találtunk. Csörög a szerelő, megmondja, mit talált, oké, van rá pénzem, nincs rá pénzem, cseréld, ne cseréld. Tehát szerződés nincsen nagyon, nem? Vagy
7: van szerződés, csak kérdés, hogy van-e nyoma. Tehát szóban is lehet szerződést kötni, úgyhogy ez attól még szerződés lesz mindenféleképpen. Hogyha egy munkalap van, az már rettenetesen csodálatos, tehát hogy az első, vagy amit én ilyen esetben szoktam javasolni, hogy legalább egy munkalapot vegyenek fel, ez azt jelenti, hogy utána látszódik az, hogy mire is vonatkozott ez az egész történet, mert a történetek azok tényleg elég meredekek tudnak lenni, olyan ügyfelektől kezdve, akik egy spáros táskában beviszik a motornak a darabjait, hogy akkor ebből most csináljanak valamit, a szerelőnek is érdeke, hogy lehessen tudni, hogy miből indultak ki. Vagy a másik, tehát van olyan történetünk jelenleg is folyamatban, ahol hosszú időn keresztül szerelgették, az hagyján, hogy visszakapta az ügyfél úgy, hogy ez most működik ez az autó, de amikor másnap beindította, akkor konkrétan az egész ott egy pillanat alatt égett le. Tehát, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy nem valami ilyesmi sztoriban találjuk magunkat, és amikor már nem csak arról szól a történet, hogy egy kis ideig, és azért ez a kis, ez jelenleg tényleg sokszor hónapokat jelent, nélkülöznünk kell a kocsit, de utána konkrétan mondjuk leég, vagy tényleg javíthatatlan lesz, amit Feri is mondott, akkor ezeknek nagyon nagy jelentősége van. Tehát kell egy munkalapot felvetetni, kell pontosan rögzíteni azt, hogy mi volt az a feladat, amivel mi megbíztuk, és aztán utána azzal is tisztában kell lennünk, hogy a szerelési munkálatokra 20 000 forint felett vonatkozik egy fél éves jótállás. Tehát 20 000 forint alatt ma már nem sok minden történik egy autóval, tehát ez azt jelenti, hogy ha tudjuk azt, hogy utána bármilyen probléma esetén igenis visszamehetünk, és a másik félnek, tehát a szerelőnek kell azt bebizonyítania, hogy ő itt jól csinálta meg az autót, akkor egész messzire juthatunk a jogainkkal, úgyhogy ebből is levezethető az, hogy tényleg mind a kettő félnek az az érdeke, hogy az elején azt a fél percet szálljuk rá arra, hogy mit is kérünk mi tőle.
4: Fél évig én visszamehetek? Van jótállás a szerviz után? Ezt nem is tudtam.
7: Igen.
4: Tényleg?
7: Nem csak. Tehát, hogy ez bármilyen szerelőre vonatkozik. Tehát nem csak márka szerviz, nem csak amikor még az autóra vonatkozik a jót. Úgyhogy itt nagyon szerencse, jogszabály nem változott kismillió éve. Régebben a 20 000 forint az már javítást jelentett, ma azt jelenti, hogy begurult a szervizbe.
6: Ránéztek
4: körülbelül. Igen.
5: Anyám hallja ezt. Mert az azt jelenti, hogy ha fél éven belül égeted el megint a kuplungot, akkor az ingyen van.
6: Ingyen csere.
7: Az hagyjen, de ha a szerelője hallja, akkor innentől kezdve őt az országban nem fogadják sehol sem. Tehát ez ugye képzeljétek el azt, hogy 4 millió, körülbelül 4 millió autó fut az országban most, ebből évente minden ötödik az gazdát cserél. 15 éves az autóknak az átlag életkora. Tehát, hogy azért így szerelni való, az van, ez egészen biztos, és az a kiinduló pont, hogy azért az autóknak az állapota az nem annyira jó, mert vannak ilyen jó gazdák, mint amit Balázs is mondott, hogy nem szervizelteti az autókat, tehát ebből azért az következik, hogy ha a szerelő is így nekiesik, sok mindent találhatott, nem feltétlenül az ő hibája lesz az, hogy éppen az autónak tényleg valamilyen javíthatatlan problémája van, mert nem volt rendesen karbantartva, de hogyha nem jár el körültekintően, akkor itt a felek egészen komolyan egymásba tudnak bonyolódni.
4: Hú, mekkora macera ez, azért most jönnek vissza a régi élmények, tényleg. Tehát, hogy így azért ez egy nagyon, nagyon nagy küzdés. De legtöbbször gondolom, hogy az ügyfelek benyelik a békát, nem is tudják, hogy átvágták őket, fogalma nincs, hogy tényleg kicserélték az autójában, tehát azért ez egy nehéz bizonyítási folyamat.
7: Nehéz, illetve az a nehéz, hogy ma már annyira hozzá vagyunk szokva az autóhoz, hogy pont amikor az autót nélkülözzük, akkor egészen hamar bele tudunk fáradni abba, hogy most még utána a szereléssel is hadakoznunk kelljen. Én innét is üdvözlöm a saját autószerelőmet, mi ezt végigcsináltuk, volt egy közös kalandunk, amikor a saját autómat be kellett adni, egy alkatrészt cserélni, először telefonált, hogy nem jött meg az alkatrész, akkor utána megjött, de még egy kicsit bejött egy sürgősebb munka, és akkor amikor készen lett az autó, akkor kifejelte a szélvédőt az ellenőrzés közben, úgyhogy új szélvédő lett, és amikor már mondtam, hogy oké, én ezt értem és rendben van, de most már kezdett kicsit gyanús lenni, hogy még mindig nincsen kész az autó, akkor mondta, hogy de most már csütörtökre mindenféleképpen készen lesz, csütörtökből lett kedd, telefonált, hogy rendben van, akkor ő most ki is hozza, mert hiszen annyira késett az autójavítással, és akkor este 6-kor felhívott, hogy nem tudja kihozni, mert a kórházban van, ráesett az autó. Nem az enyém, egy másik. És na ez volt az a pillanat, amikor már én a saját autómat is úgy láttam, hogy biztosan szét van szedve, és már el is hagyta az országot.
5: De bementél a kórházba hozzá?
7: Nem, mert nem hittem el neki a sztorit, úgyhogy mondtam, hogy engem nem érdekel, hogy hogyan csinálja, de a kocsit én ma szeretném visszakapni. Mondta, hogy rendben, akkor a kollégája visszaadja, amikor a rendőrségi kihallgatásról kiengedik itt a baleset miatt. Hát akkor, amikor ott láttam a róla levágó kivágott nadrágot tehát ott a szerelőműhelyben, hogy ez tényleg bekövetkezett ez az eset, akkor egy kicsit kellemetlenül éreztem magam, de egyébként egy nagyon állatorvosi ló eset volt, mert hogy ténylegesen van olyan, amikor nem jön meg egy alkatrész, valamikor olyan hibát talál, ami egyáltalán nem is volt feladata, hogy megcsinálja. Egész egyszerűen fogynak is a szerelők így létszámban az autókhoz képest. Tehát az, hogy egy ilyen egyéves szerelési művelet az hogy jön össze, van olyan, akitnek tényleg így fel sem tűnik, hogy fél éve az autón bent van, és tényleg nem telefonál rá. Igen, de az idő, tehát hogy amikor hozzánk kerül egy ilyen probléma, és
4: Éva, mennünk el közben, bocsánat. Igen. De hogy akkor lehet benneteket keresni jogszerviz tanácsadásként. Valaki támogatja az autótulajdonosokat is. Nagyon köszi. Oké, örültünk, köszönjük. Köszi Éva, puszi, ciao.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
4: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
5: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és Ringa Tobárja legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
6: Akcióözön az XXX Lutzban!
7: Irány az XXX Lutz!
6: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz.
8: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
0: Reklámot hallottál.
3: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió 1.
2: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50. Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió
2: az 50.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Elindult a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és ezek a hét sereghajtói. 50. volt a Camera Cyril remixében Ed Sheerantől, 49. Alok Éva meg

A Hiami Rádió 1-es újdonság Regál Lilitől, akinek nagyon erős az online jelenléte, és ez neki nem promóció. Sokan azért követik, mert látszik, hogy tényleg élvezi, amit csinál, és

0: adás jön most, szépen haladunk előre a sereghajtók között. 47. volt Regál Lili újdonsága a Heal Me, 46. helyen zenélt Selena Gomez Single Soon, ez lett a 45. And in the naked light I saw 10,000 people. Ez ugye Cyril feldolgozásában Disturbed-től a Sound of Silence. 44. Kygo, OneRepublic és a Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. 43. lett aztán David Guetta-tól OneRepublic-tól az I Don't Wanna Wait. 42. helyen énekel Teddy Swims Lose Control, amit a 41. helyen Topic, Fastboy és a Forget You követ.
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Lovers on the Dance Floor, Blondistól, Rádió 1-es újdonság. És Blondis ma este 6 órakor itt a stúdióban zenél majd egy budapesti fellépés előtt. Nagyon várjuk, hogy milyen szettet hoz majd nekünk, mivel készül egy ilyen élő rádiós fellépésre. Blondis zenéjére alapvetően egyébként jellemző, hogy pozitív, tele van jó érzésekkel, ebben a dalban is hallható. Én már nagyon várom, hogy jöjjön. Tessék velünk rádiózni egész nap, 6 órakor pedig különösen. Ez az újdonsága, a 40.

0: itt a Rádió 1-en, közlekedési infók az igazi mai slágerek között. Többen is jelezték, hogy ma is terített az M7-es a Balaton felé haladva Törökbálint és Martonvásár között, csak türelem a torlódásokban. Papi pedig azt írta, az egyes főúton lezárás van. Mosonmagyaróváron a Magtár utca és a Kápolna tér között terelés van és terelőút. Bárkinek bármilyen híre van, még szóljon. A forradalom 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
0: Rádió
1: 1 Top 50. A 36.

Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Nemrég meghallgattunk egy popballadát Lady Gaga-tól és Bruno Mars-tól. Végig énekeltük a Die With A Smile-t a 35. helyen, ami

Disco Machine, How's This-szal, a Beat of Your Heart a 33. lett. A folytatásban a The Door, Teddy Swims-től, akinek a magánélete, akár csak sok más sztár esetében, megsillette a hirtelen jött óriási sikert, a rengeteg koncertet, a turnét, a folyamatos stúdiózást. Teddy Swims megerősítette a hírt szakított barátnőjével Rachel, akivel közös gyermekük is van. The Door, a héten a 32.

0: a rádió egyen a Top 50-ben, 30. volt a Ládari, Ládótól, Joel Corey-tól a Be Alright a 29.
1: Rádió egy Top 50, a 28.
0: A Dracula a jelen nagy favoritjai közül, a social media segítségével feltörekvő ausztrál zenésztől Kevin Parkertől, azaz Tame Impalától, akinek a koncertjei nem csak a zenéről szólnak, konkrétan vizuális orgiáról is, lézersók, hipnotikus minták, a híres UFO, ami egy hatalmas kör alakú lámparendszer a színpad felett, mindent bevet, hogy a közönség jól szórakozzon. Egyébként a legutóbbi Pókember filmhez is jutott Tame Impala, szóval ő

0: itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger, mert szépen lassan véget ért ez a zenei óra, de azonnal indítom a következőt. Na, még egy pici visszaszámolás, mert ugye 28. volt Tame Impalától a Dracula, 27. Alex Warrentől az Ordinary. Ed Sheerantől és Martin Garrixtől a Repair It a 26. És a következő zenei órát itt a Rádió Egyen Lady Gaga indítja majd a 25. helyen. Ez a Dead Dance!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Showmax. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleo Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető többek között a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és Szörnyek, a Moxi Cica nagy utazása, a Vajana, a Toy Story 5. része, Devaston a zendülés akciótriller, a Pókember vadonatúj nap, az Odüsszei a kaland fantasy, a Csak egy éjszaka romantikus vígjáték, az Oak Street vége kalandfilm, a Sivatag fia, az Insidious köztünk járnak horror, és 18 éven felülieknek itt a gonosz halott ég, vagy a krémes. Részletek, leírások, info, cinemacity.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
10: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik, és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 25.

0: hogy a nyári slágerekből meg lehet mondani, hogy milyen nyarunk volt, mert a Golden Summer pont erről szól, hogy legyen olyan a nyár, amire évek múlva is mosolyogva emlékezhetünk vissza. Drága Rádió 1-esek, augusztus utolsó előtti hétvégén, ha végignézzük az elmúlt hónapokat, hát nagyon remélem, hogy ilyen volt. Ez a dal a 24.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

Ez is egy klubkedvenc. 23. Rehab-től és Inától a Rock My Body. Matt Sassari, Hugo Sonic, It Feels So Good, 22. És ezután jött Kérottal a Turn the Lights Off a 21. helyen. 20. lett Camrad és a Hug Yourself, Európa pop slágerei közül az egyik legkedveltebb dal. Na és hát azt ki tudta, drága Rádió 1-esek, hogy Camrad szülei konkrétan hitelt vettek fel azért, hogy a fiú folytathassa a zenélést. 2021-ben volt, hogy padlóra került a karrierje,

0: egy top 50, és varázslat, de Lady Gaga még mindig a top 20-ban van ezzel a dallal. 18. Tizen hetedik lett Accent, Sera, Misha Miller és a Don't Leave.
1: Rádió egy top 50, a 16.
0: A Save Me Tonight a friss Rádió 1-es kedvencek közül, és hangulatban visszaugrunk most 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció testet ölt.

0: Rádió egy top 50. A 13.
1: A foci himnusz, az év sporthimnusza, Shakira, Burn a Boy, Die Die. Azon túl, hogy a dal célja, hogy buzdítson, arra is emlékeztet, hogy a nehézségek és a kudarcok csak erősebbé teszik az embert, és ha keményen megdolgoztunk érte, elérhetjük a céljainkat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ezt követte Tóth Abigail és Axel dala a Sugar Daddy a 11. helyen. Aki kedveli Sam Feldt, Rehab vagy a Switch Disco zeneit, annak van egy szuper jó hírem. Ők együtt dolgoztak ezen a dalon, és most leadom Sleep Tonight. Valamennyien a vokális, dallamos house vonalat képviselik. A Switch Disco-nál ráadásul mindig is hangsúlyos volt az aha élmény, amikor felismerjük az egyik kedvenc dalunk részletét egy teljesen új lüktetésben. Na ez is ilyen, a Sleep Tonight, ami már a top 10-ben van, és a 10.
1: Hey, what's up? This is Sam Feldt.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening to Radio 1 Hungary. Why you boy just can't take it?

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. A Top 50 szól Európa, Amerika és a Rádió 1 legnagyobb kedvenceivel. 2026-34. Hetén ráadásul ez a 10 legnagyobb favorit. 10. a Sleep Tonight, Sam Feltől, a Swish Disco-tól és Rehab-tól. Loi, Get Lucky, 9. Nyolcadik lett Ray Daltontól a Blood Running. Hetedik Hypaton és az Out of My Head. Alex Kenji-től a Bumbley, 6. Taylor Swift, Opalite, 5. Sam Felt, Hearts Like Mine, 4. Tartja dobogós helyezését, 3. a héten Purple Disco Machine és a Hurts, Wonderful Life. Kamrad, Be Mine, a 2.
1: Rádió 1 Top 50, az első.
0: New Religion, érkezik BB Rexa, a horror királynő. Ezt ő mondta magáról, imádja a műfajt a szabadnapjain, amiből elég kevés van neki, simán rendez egy brutál horror maratonozást. Nyáron sok fellépése volt, szóval mostában nem volt rá ideje. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 Top 50-ben ezen a héten is megtartotta első helyét BB Rexával, a New Religion.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Úszogumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Iszkiri zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
9: Akcióözön az XXX Lutzban!
10: Irány az XXX Lutz!
9: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: 2026. augusztus 22-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
0: Hírtér Villány, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
2: A Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karán idén nyáron zajlott a Simonyi Summer School, amely két héten keresztül kapcsolta össze a nemzetközi hallgatói közösséget, a vállalkozói szemléletet és a helyi társadalmi-gazdasági kihívásokat. A program során az Ohio-i és az Eszéki Egyetem, valamint a Pécsi Közgáz hallgatói dolgoztak együtt nemzetközi tanácsadói csapatokban. A résztvevőket vendégprofesszorok és szakmai mentorok támogatták. A kéthetes intenzív munka célja az volt, hogy a hallgatók valós szervezeti problémákra dolgozzanak ki megvalósítható, kreatív és fenntartható megoldásokat, miközben közvetlen tapasztalatokat szereznek a tanácsadás, a társadalmi vállalkozások és a nemzetközi csapat munkavilágából. A Simonyi Summer School különlegessége, hogy a hallgatók nem esett tanulmányokon vagy szimulált üzleti helyzeteken dolgoztak, hanem valódi projektgazdákkal, aktuális kihívásokkal és helyi hatással bíró kezdeményezésekkel találkoztak. A csapatok a program során konzultáltak a szervezetek képviselőivel, ötleteket dolgoztak ki, tesztelték javaslataikat, majd prezentáció formájában be is mutatták megoldásaikat. Az idei évben 10 helyi projekt adott keretet a közös munkának. A kihívások között szerepelt többek között adománygyűjtési és támogatói programok fejlesztése, fenntartható társadalmi vállalkozási modellek kialakítása, modern marketing és social media stratégiák kidolgozása, turisztikai és kulturális projektek támogatása, valamint helyi közösségi kezdeményezések láthatóságának és hosszú távú működő képességének erősítése. A résztvevő csapatok olyan szervezetekkel és kezdeményezésekkel dolgoztak együtt, mint az Élménytár, az Ökokuckó, a Drucker közösségi nyomdaműhely, a Pécsi Közösségi Alapítvány, a Pécsi Vásárcsarnok, a Retextil Alapítvány, a Fogdakezem Alapítvány, a Janus Pannonius Múzeum, valamint az Orfői Turisztikai Egyesület. A projektek közös pontja, hogy mindegyik valamilyen módon a közösségi értékteremtést, a fenntarthatóságot, a társadalmi hasznosságot vagy a helyi gazdaság fejlesztését szolgálta. Kegyeleti megemlékezést tartanak Bátán a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Szentvér bazilikában felravatalozták annak a mintegy 40 embernek a földi maradványait, akiknek csontjait a helyi Klastrom hegyen végzett régészeti feltárások során találták meg. A Pécsi Egyházmegye honlapján az olvasható, a középkorban a bátai Klastrom hegyen állt a bencésrend Szent Mihályról elnevezett monostora, mely a 14. század végétől híres búcsújáróhely lett, az ott történt euharisztikus csoda következtében. A templom körül már a 11. századtól temető létesült, ahová egészen a török pusztításig temettek embereket. 1539-ben éppen úrnapján ütöttek rajta a törökök a monostoron, amikor nagy sokaság vehetett részt a kegyhely főbúcsúján. A pápai nuncius Rómába küldött korabeli jelentése szerint a törökök mintegy 10 000 embert gyilkoltak meg, vagy hurcoltak el fogságba. A középkorban eltemetett emberek csontjai 3 jelentősebb régészeti feltárás során kerültek felszínre. A körülbelül 40 ember földi maradványait tartalmazó 2 nagy koporsót a bátai Szentvér Bazilika Szent Sír kápolnájában ezekben a napokban ravatalozták fel. A Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan a 3. Báta-Mohács lovagi zarándoklat keretében valósul meg a középkori földi maradványok ünnepélyes újratemetése augusztus 28-án. A kegyeleti esemény este 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Szentvér Bazilikában, majd a szertartást követően a maradványokat a jelenlévő lovagok kíséretében helyezik örök nyugalomra a Bazilika parkjában kialakított emlékhelyen. Baktérium jelenlétét mutatták ki a Lidl proteines csokoládé ízű pudingjában, ezért megkezdték a termék forgalomból történő kivonását és visszahívását a fogyasztóktól. Mindezt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte az MTI-vel. A visszagyűjtött termékek megsemmisítését vagy elszállítását a hatóság nyomon követi, tették hozzá. A baktériumot a 200 g-os, szeptember 14-i lejáratú Milbona High Protein termékben mutatták ki. Mint írták, a Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet. A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat. A fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, ám csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. Szalakúta telepítési eredményekről számolt be közösségi oldalán a Magyar Madártani Egyesület Baranya megyei csoportja. Tavaly Bezedek határában sikerült megfigyelni egy költő szalakúta párt. Ezen felbuzdulva idén tavasszal 10 darab D-típusú szalakúta odút helyeztek ki az önkéntesek a tavalyi fészkelőhely környékére, fákra és villanyoszlopokra, az EON-nal egyeztetve. Az odúk foglaltsága nagyon jól alakult. Két seregé és két füles kuvik pár mellett nem is egy, hanem mindjárt két pár szalakóta is megtelepedett. Az egyik egy fán, a másik egy villanyosztopon elhelyezett odút választott magának. Július folyamán meg is történtek az első szalakóta gyűrűzések Baranyat történetében. Az egyik odúban kettő, még a másikban három fióka kelt ki, és repült ki sikeresen. Mindeközben egy harmadik költőpárról is hír érkezett Pécsvárad környékéről, így az önkéntesek jövőre már ott is terveznek kihelyezni néhány odút, elősegítve a madarak terjedését a megyében. A szalakóta hazánkban fokozottan védett faj, pénzben kifejezett értéke 500 000 forint. Magyarországon a füves élőhelyek elsősorban a legeltetett vagy kaszált területek környezetében fordul elő. Országos állománya a hathatós védelemnek köszönhetően folyamatosan növekszik és terjeszkedik. Ez volt a Hírtér villány a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: Kellemes délután ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláker megy. A Daily Mix zenei lista után beköszönök a stúdióban Molnár Kristóf, hiszen rövidesen kezdődik a Villányi Mozaik magazin műsor. Előtte a programajánlatokat is hozom, és mindjárt Taylor Swift énekel a 100,9-en Villányban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
6: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
6: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Törökújhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető többek között a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és Szörnyek, a Moxi Cica nagy utazása, a Vajana, a Toy Story 5. része, Devaston a zendülés akciótriller, a Pókember vadonatúj nap, az Odüsszei a kaland fantasy, a Csak egy éjszaka romantikus vígjáték, az Oak Street vége kalandfilm, a Sivatag fia, az Insidious köztünk járnak horror, és 18 éven felülieknek itt a gonosz halott ég, vagy a jégkrémes. Részletek, leírások, info, cinemacity.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 100,9.

0: Hírek a Vármegyéből. Közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Villányi Mozaika Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, szép napot, ma 2026. augusztus 22-e szombat van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Villányi Mozaik. A mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden. Ha egy kicsit kiszakadnátok a hétköznapokból, és nem szeretnétek lemondani a természet közelségéről, akkor érdemes a Dráva felé venni az irányt. A Duna-Dráva Nemzeti Park szívében egy 45 fő befogadására alkalmas sétahajó indul útnak számos alkalommal még a közeljövőben. Ennek részleteiről, a folyó különlegességéről, a hajózásról a hajós kapitánnyal beszélgetek nem sokára. Kevés sportklub mondhatja el magáról, hogy több mint egy évszázada része a helyi közösségi életnek, a Villányi Torna Klub viszont már 1916 óta töretlenül működik, a klub színeit pedig ma is lelkes focisták képviselik a pályán. Róluk a sikerekről, a tervekről lesz szó, és egy különleges családi programot is kiemelnék, hiszen a középkorba, illetve a római korba repítenek el a Cella Szepti Hórában a megye székhelyen. A világörökségi helyszínről és a közelgő programról lesz szó nem sokára. Ennyit előjáróban, kezdődik a Villányi Mozaik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ha egy kicsit kiszakadnátok a hétköznapokból, de közben nem szeretnétek lemondani a természet közelségéről, akkor érdemes a Dráva felé venni az irányt, a Duna-Dráva Nemzeti Park szívében pedig egy 45 fő befogadására alkalmas sétahajó is útnak indul számos alkalommal a közeljövőben. Itt olyan arcát mutatja meg a folyó, amit a partról egészen biztosan nem látunk. Festői tájak, különleges élővilág, ritka madarak, és persze a híres kormorán kolónia is feltűnhet a hajó út során. De vajon milyen élmény kapitányként vezetni egy ilyen hajót a Dráván, mit lehet látni egy-egy túra alkalmával, és mennyire kell szerencse ahhoz, hogy testközelből is találkozzunk a folyó különleges lakóival, többek között erről is lesz szó a folytatásban. A Dráva séta hajózás élményéről beszélgetek a hajós kapitánnyal, Molnár János a vonalban. Hogy indult mindez? Kérlek, mesélj nekünk erről.
1: Történetünk ugye egészen 1996-ra nyúlik vissza. Ugye apósom Fóris Sándor álmodta meg tulajdonképpen a drávai sétahajózást, és hát ő is a drávai sétahajózásnak a szülőatya. Ugye mindig egy ilyen vállalkozó szellemű személy volt, aki úgymond mert belevágni új dolgokba. Ugye az, hogy a Dráván legyen egy új hát, hogy is mondjam, egy új vállalkozás. Egy szerelmese volt a Drávának, a víznek, a természetnek, és hát az egyik nap hazajött, és mondta a családnak, hogy hát vásároltam egy hajót. Hát igen, és a család az nem vette teljesen értékig komolyan, ezt ugye tőlük tudom a családtól, és hát ugye nem vették először komolyan, aztán mikor igazából le kellett hozni a hajót, mert ugye a hajó egy 72-ben épült a Horányi hajó és gépgyárba egy vízibusz, ami ugye a Balatonon szolgált elég sokáig, egész 1996-ig, amikor ugye eladósorba került, és hát akkor vásárolta meg apósom, és úgy került a családba, és ugye ez a Dráva az egy teljesen érintetlen természet, egy teljesen érintetlen rész. És szerette volna ezt az élményt, ezt a részt átadni ugyanúgy a vendégeknek. Hát akkor még ugye nem volt egy egyszerű dolog a határsávba úgymond hát hajózni, mert ugye különböző engedélyek kellettek hozzá, ami kétnyelvű, át kellett, még akkor faxoltunk, úgymond. Még át kellett faxolni a horvátoknak, ugye a névlistát, útlevél volt, amikor útlevél számot is úgy szintén kértek a bejelentési lapra, és egyéb ilyen dolgokat, de megoldották. Kiharcolta apósom az utat, hogy ugyanazt az élményt, amit más folyóink, más belvízi folyóinkon, ugyanazt a Dráván is megkapják, sőt, nagyobb az az emberek, mert ugye ez egy teljesen, de teljesen érintetlen terület. Ugye itt a magában a 70, mondhatom azt, hogy 80 év érintetlen területet és természetet tudjuk megmutatni az embereknek. Nagyon érdekes, mert ugye én kicsit később kerültem a családba, és úgy vettem át tőle, hát reméljük, hogy a jövőbeli generáció is, a fiam is úgy szintén majd fogja ezt csinálni, mert nagyon, de nagyon szereti, mert amikor lehetősége és esélye van rá, igaz, még 13 éves, de akkor is már jön le apának segíteni, és ugye hát Anitával kezdték ezt a párommal, apósomék, sőt, hát ugye Anita a párom akkor az Odüsszeát olvasta, amikor a hajó a családba került, és hát mi legyen a neve átírásnál, mi legyen a neve? Hát az Odüsszeában van ugye a Szirén. És hát családi kupak tanács eldöntötte, hogy akkor legyen Szirén. Innen a név. Hát ugye nem kis kaland útján került le ugye a hajó ide a Drávára, mert eredetileg úgy volt terve, hogy lehajóztatják a Sió csatornán, ugye Dunán, fel a Dráván, csak hát ugye ment a szerb háború, és hát abban az időben ugye az Ajmás nevezetű község, ahol ráfordult volna a hajó a Dunáról a Drávára, az a szervek kezébe volt, és a horvátok nem tudták garantálni, ugye, hogy hát nem éri valami baleset. és ezért Mohácsnál ki kellett sólyázni, ki kellett emelni a hajót, kamionra rakni, és így kamionon lett áthozva Dráva Szabolcsra, és akkor lett átírásnál átkeresztelve Szirénre, és hát ugye Apóson meg Anita is, szintén a párom, ő is hát turisztikában eléggé otthon vannak, és hát így ketten úgymond erősen összeállították a programokat, a lehetőségeket, ugye az ember, tehát a csalogatást, az, hogy hogy és milyen formába tudnak lejutni ugye ide a Drávára, a határsávra, meg az, hogy hogy az emberek ugye megbízzanak bennünk, hogy ugye itt egy háborús övezet volt, és azért az sok mindenkiben elég mély nyomot hagyott. És ezt nem tudták elhinni, hogy itt most már szabadon lehet azért, és biztonságban lehet hajózni.
0: Mert mi az útvonal?
1: Hát az útvonal, ugye most jelenleg egy órás útvonalunk van, ugye 5 kilométert megyünk lefele a kikötőtől, úgymond a Drávaszabocsi határátkelő alatt van ugye a hajó. Lemegyünk egészen a Kormorán szigetig, és ott fordulunk meg. Hát szinte majdnem a horvát határig lemegyünk, ahol a kilép Magyarországról, a folyó is belép Horvátországba, ott fordulunk meg, és onnan jövünk vissza. Uh-huh. Egy ilyen szép kört teszünk. Hát sajnos kormoránokból most már elég kevés van, de attól függetlenül, ugye szürkegény, kiskócsag, nagykócsag, rétisasok, az tömkelegét láthatjuk ugye az utunk során. Ugye előtte tartunk egy tájékoztatót, mesélünk a Dráváról, egy kicsit a hajózási előírásról, utána beszállunk, és hát azért az utóput során sem hagyjuk magukra a vendégeket, mert azért útközben is szórakoztatjuk őket, mesélünk a helyi érdekességekről, amit szemléltetünk is úgy szintén, úgymond, hogy azért mindenkinek kikapcsolódni jönnek az emberek, jó érezni magukat.
0: De partra nem léptek máshol?
1: Nem, partra nem lépünk, ahonnan indulunk, ugyanoda kötünk ki, és útközben kikötés nincs uh-huh. ugye. Még attól függetlenül, hogy a schengeni határt kitolták, attól függetlenül még határsáv és nincs kikötési lehetőség.
0: Persze.
1: Ilyen nagyobb hajóval.
0: És most az időjárás változtatott az útvonalon, vagy az alacsony vízállás titeket érint?
1: Nem érintett minket az alacsony vízállás ezen az útvonalon, abszolút. Ugyanúgy tudtunk menni, mert hál' Istennek nekünk ezen a részen van vízünk. Hát a Dráva többi szakaszára ezt már nem nagyon tudom teljes mértékig elmondani, de mi biztonságban is balesetmentesen tudunk közlekedni, hál' Istennek.
0: Talán még több mindent is mutat így a természet, nem?
1: Sokkal többet, még számomra is. Számomra is minden út különben új és meglepő. Nem csak a vendégek miatt, hanem a természet miatt is. Mindig van valami érdekesség. És most nem csak az évszakokra gondolok, hogy tavasz, ősz, nyár, tél, hanem minden útban van valami érdekesség, valami újdonság. Legyen az élőlény, legyen az állat, legyen az a természetnek valamilyen formája, vagy ahogy alakította. Mindenben van. Tehát én mondhatom azt, hogy szerelmese vagyok. Folyónak. Tényleg, amikor én megláttam először, ezt sose felejtem el, úgy voltam, mint nagyon sok vendégeink, hogy úristen, ez ilyen széles, ez ilyen nagy ez a folyó. Mindig ezt teszik fel ezt a kérdést. Na, én is feltettem ugyanezt a kérdést, hogy nem is gondoltam, nem is tudtam róla. Kicsi ország vagyunk, és mégis milyen szép részei vannak.
0: Biztos, hogy messzebbről is jönnek, de hát a helyeknek szinte kötelező. Gondolom, ott villánytérség környékén meg alatt.
1: Nagyon sok vendégeink vannak, hál' Istennek innen a helyiektől is. Ugye hát főleg ugye nyári időszakban ugye a turizmus. Ott az ország bármi pontjáról, sőt külföldről, sőt a szomszédországból is most már ugye, mivel hogy a schengeni határt kitolták, onnan is elég szépen érkeznek csoportok. A helyiek meg nek viszont pluszban még kicsit, hát úgy mondom, kecsegtetjük őket a tematikus programjainkkal, a téli tematikus programjainkkal, a szilveszteri hajóút ugye már a felnőtteknek, a Halloween hajóút a gyerekek, felnőtteknek, aztán Mikulás hajót, Nyuszi hajót, tehát itt a téli időszakban ezzel kecsegtetjük őket, mert hál' Istennek azt mondom, hogy most már nincs olyan nagy és erős telünk, ugye megyünk elfele mediterrán időjárásba, nincs olyan nagy erős telünk, mint ugye

0: Olyan, mint simában megy, úgy mondom, mint hogyha egy autóval mennél el egy úton. Tehát itt nincs döccenés, nincs ringatózás, nincs ilyesmi, abszolút meg monopól helyzetben vagyunk, és szinte mi járjuk csak a folyót, Drávát, ugye mi hajózzuk jelenleg teljes mértékig, és hát még hullámok sincsenek, tehát ilyesmit sem tudok. Van természetesen, aki fél, mert voltak balesetek, de azok nem ránk vonatkoznak, ugye nem a mi folyónkra vonatkozik. Elsősorban első a biztonság, tehát minden egyes vendégnek a biztonsága, a jóléte, a jó érzés, tehát hogy jó érezze magát. Én azt szeretném, ugyanazt az érzést szeretném átadni nekik, a vendégeknek, amit én érzek a folyó, a természet iránt.
1: Persze.
0: És azt az élményt, amit én már megéltem, és nap mint nap, hál' Istennek megélek, és tulajdonképpen ez már nem munka, hanem mondhatom azt, hogy fanatizmus.
1: Mi lesz akkor így még később? Milyen tervetek van, ha ennyire megvan a lelkesedés?
0: Volt egy olyan, hogy majdnem én is hazaállítottam egy hajóval, mint apósom, de nem mertem bekockáztatni. Nem voltam olyan bátor. Megmondom, hogy egy picit bővíteni esetleg hogy még egy hajóval, vagy ugye egy nagyobb hajót vásárolni, de igazából rájöttem, hogy nem kell nekünk, mert ennek megvan a saját maga feelingje. Ez így jó, ahogy van. A vonzása a hajónak, az egész környezetnek, a mindennek egyedi. Fejleszteni természetesen szeretnénk fejleszteni, ugye most is új honlapunk van, foglalási rendszerre, aminek hál' Istennek nagyon, de nagyon örülünk, mert nagyon nagy sikere volt itt a vendégeink számára, és még több élményt szeretnénk okozni, és adni, ugye a vendégek részére. És ez most már mondhatom azt, hogy megy át a téli időszakra is. Vannak tervek, amik még nincsenek teljesen kiforva, arról még most nem akarok dolgokat elárulni, de ha figyelnek minket és követnek minket, legyen az Facebookon, legyen az a honlapunkon keresztül, akkor mindenki tudomást fog szerezni róla.
1: Na, ha a nyár végén még valaki egy igazán különleges kirándulást keres, akkor nem kell messzire menni, Dráva Szabolcsról indul a Szirén hajó, amely a Dráván kalauzolja végig az utasokat. A hajózás közben egészen más arcát mutatja a környék, hiszen a Duna-Dráva Nemzeti Park vadregényes természeti környezetében fedezhetjük fel a folyó és a partvidék szépségeit. Erről beszélgettem a hajós kapitánnyal, Villányból is sok vendéget fogadnak, remélik a folytatásban is így lesz, egy jó kis program akár nyár végén, de ősszel és télen is hajóznak. Ennek részleteiről hallottunk itt a Rádió 1-en.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kevés sportklub mondhatja el magáról, hogy több mint egy évszázada része a helyi közösség életének. A Villanytorna klub viszont 1916-ban már megalakult, és azóta is töretlenül működik, a klub színeit pedig ma is lelkes focisták képviselik a pályán. Most pedig már a közelgő szezonra készülnek, ráadásul ezen a hétvégén Budapesten is szurkolhatunk a villányi csapatnak, hogy milyen formában vannak a játékosok, milyen célokkal vágnak neki az új idénynek, és mit jelent majd ilyen nagy múltú klubban focizni. Arról a Villányi Torna klub edzője Mahu Zsolt beszél.
3: Hát én 2020-ban csatlakoztam a Villány TCS, akkor lettem elnök. Van azért némi előélete is ennek, mert kisgyerekként én itt kezdtem el futballozni, és itt játszottam a U13-ba, U16-ba, U19-be is, meg játszottam felnőtt csapatban is, aztán elkerültem Villányból, és így a labdarúgás elvitt egy másik irányba. Magyar Bolyba voltam elnök, aztán ott elég szép sikereket értünk el alacsonyabb osztályban, és 2020-ban a COVID után megkerestek, hogy mi lenne, ha bevállalnám, és 2020-ban bevállaltam. Volt egy célom, hogy mindenképp szerettem volna bajnok lenni a Villányi csapattal, mert ez a 110 éves történelem során még a Megye 1-ben nem sikerült soha előtte a csapatnak, és ez sikerült pár év alatt megvalósítani.
2: Most így az előző szezonban, vagy mikor volt?
3: Nem. 3 évvel ezelőtt lettünk bajnokok. Az előző szezonban, meg az előtte lévőben ilyen harmadik, negyedik helyen végeztünk, tehát hogy nem sikerült azokat a terveket megvalósítani, de igazából teljesen jó, én azt gondolom. Most viszont egy teljesen más szisztémával, elmélettel vágunk neki újra a bajnoki szezonnak, és szeretnénk odaérni az elejére.
2: Hogy látod, milyen a csapat, és hol tart? Ugye most Megye 1.
3: Maradunk is, tehát nekünk nincsenek komolyabb NB-s terveink. Voltak régebben, de ezeket már elengedtük, úgyhogy mi nagyon jól érezzük magunkat itt a Megye 1-ben. Azt gondolom, hogy itt kell egy sikeres csapatot építenünk, akkor van néző. Mi tök büszkék vagyunk arra, hogy nálunk 3-400 néző van egy mérkőzésen, és tök jó hangulat van, mert van DJ, szól a zene, van minden fél időben tombola sorsolás, a belépőt, aki megveszi az egyben egy tombola sorsjegy, és rengeteg olyan vendég, aki jön szurkolni, az vesz 5-6 vagy 10 jegyet is, mert hogy nyilván nyerni akar, mert kiváló villányi borokat lehet nyerni mindig a fél időben a tombolán.
2: Nem rossz. És hol van a pálya? Hol lehet nektek szurkolni?
3: Villányban sportpályán van egy nagy műfős pályánk, van egy 250 fős fedett lelátónk, meg egy 200 fős nem fedett lelátónk, és itt tudják megnézni a mérkőzést a nézők. Van egyébként egy nagyon szép vadonatúj műfűves pályánk is, amit hivatalosan nem használunk mérkőzésre, csak edzésre használunk. Az utánpótlás csapataink azok szokták a műfűves pályát is használni bajnoki mérkőzésekre.
2: Ha jól látom, lejátszottátok az utolsó felkészülési mérkőzést. Milyen most a csapat?
3: Nagyon jó. Ez sikerült jól igazolni. Alapvetően egy nagyon jó csapatunk volt már tavaly is. Nagyon egy hajszállal maradtunk le a dobogóról, és idén sikerült még 3-4-5 olyan játékost hozzáigazolni a csapathoz, akik valójában erősítést, komoly erősítést jelentenek, úgyhogy szerintem célba vehetjük idén újra a dobogót, és küzdhetünk ott a jobbnál jobb helyekért.
2: Helyes, de többségében villányiakról van szó?
3: Hát vannak villányok is a csapatban, de azért hát nyilván a megyéből, de vannak sokan Siklósról, vannak Harkányak, vannak páram Pécsről, de most már jellemzően nem csak pécsiek alkotják, régen azért elég sok pécsi alkotta a csapatot, viszont elég sok a villány, és szerencsére a fiatalok is kezdenek szépen beépülni, úgyhogy tök jól alakul.
2: Na, a fiatalokra mindjárt rákérdezek, de a következő mérkőzés mikor lesz? Mikor láthatunk titeket a pályán?
3: Hát most itt a megyében most nem, mert szombaton bejutottunk a Magyar Kupának a második fordulójába, és jövét szombaton megyünk fel Budapestre, és egy budapesti szintén Megye 1-es csapattal fogunk játszani, úgyhogy az is egy sorrendő történet, vagy ha tovább jutunk, akkor ez a Villány történetében szintén egy egyedülálló dolog lesz, hogy a harmadik körben is szerepelhet az országos főtáblán. Aztán a bajnoki szezon az idegenben kezdődik, és a második fordulóban fogunk otthon játszani majd a PTP-ac ellen, úgyhogy az majd csak szeptember 6-a lesz, az még egy kicsit odébb van, de alapvetően elindul a szezon, és elindulnak a küzdelmek.
2: Uh-huh. És akkor ez Villányban, tehát ti fogadjátok majd, vagy itt Baranyában máshol játszatok?
3: Nem csak Villányban, hogyha otthon játszunk, akkor Villányban, és az első hazai mérkőzésünk az majd ez a szeptember 6-ai itt a celleni meccs lesz.
2: Budapesten hol?
3: Ez a harmadik kerületben, Budapesten a 43-as számú építők FC, vagy valami ilyesmi, jól tudom, a sportegyesületnek a neve, tehát ővelük fogunk játszani, ők a tavalyi bajnokságban is ott a Pest megye első osztályban szerepeltek.
2: Uh-huh. Na, hogyha valaki követne titeket, vagy szurkolna esetleg ott is, akkor most már így biztosan tudja, hogy hova kell menni. Utánpótlás, meg egy kicsit a fiatalokról, a játékosokról. Hogy lehet hozzátok csatlakozni? Mit néztek, mit vesztek figyelembe?
3: Vannak különböző toborzóink minden évben. Van egy kiváló toborzónk, Budi Barnabás személyében. Ő az, aki segíti nálunk az utánpótlást. Ő a teljes utánpótlás koordinátor, és már teljesen óvodás-bölcsödés korban elkezdjük a gyerekekkel megszerettetni ezt a játékot, és Barna nagyon sokat jár az óvikba, és ott próbálja kisebb gyerekekkel megszeretetni azt, hogy jöjjenek el hozzánk fotballozni, és így szépen gyűjtögetjük a gyermeket, hogy ne csak otthon a számítógép alatt üljenek, hanem jöjjenek ki a természetbe, sportoljanak, rúgják a bőrt, és minél többen szeressék meg ezt a gyönyörű játékot. Hmm.
2: Így a meccseken kívül is szoktatok esetleg programokat tartani? Van ilyen csapatépítő?
3: Van több is, én nagyon szeretem egyébként pont a felnőtt csapattal kapcsolatban többször is, de nyilván az utánpótlás csapatoknak is szívesen szoktunk tartani különböző rendezvényeket, programokat. Most egyébként ez a budapesti kirándulás tök jó alkalmat ad arra, hogy elmegyünk fel Budapestre, játszunk ezzel a budapesti csapattal, és utána terveztünk egy vacsorát, egy kis városnézést, egy éjszakai túrát a fiúkkal, azért nyilván itt már felnőttekről van szó, hogyha egy kicsit megnézzük Budapest by night, és másnap pedig elvisszük a srácokat a Lupa Beach-re, megyünk kicsit strandolni, és egy kis csapat összetartó történet lesz ebből.
2: Uh-huh. Mondtad, hogy pár ember cserélődött. Mennyire friss most a csapat az előző szezonhoz képest?
3: Nem feltétlenül cserélődött olyan sok. Egy-ketten mentek el, inkább utánpótlás korú játékosok, akik nem nagyon kaptak lehetőséget a felnőtt csapatban, és 5 játékost igazoltunk. Ebből talán az egyik legnagyobb név az a Nagy Erik. Ő megfordult rengeteg NB2-es, NB3-as csapatban, Kozár Mislánytól elkezdve a PMFC-n keresztül, Szent Lőrincig és Ajka, Nagy Kanizsán tavaly bajnok lett NB3-ba, úgyhogy egy nagyon jó név, Vésiklósi srác, és nagyon jó játékos, és egy iszonyat jó ember, úgyhogy igazából ő az, akivel nagyon komolyan erősödtünk, de ide igazolt hozzánk Siklósról Lácsán Dominik is, aki itt a Villányi utánpótlásban volt évekig, és innen került el, és most tért vissza. Úgyhogy van Fischer Roli jött vissza még Harkányból, aki szintén a játékosunk volt sokáig, úgyhogy egy csomó jó játékossal erősödtünk.
2: Te, hogy hallom, ez inkább ilyen szerelem projekt neked, vagy nektek. Mi lehet akkor még a cél? Ugye mondtad, hogy bajnokok voltatok már, de akkor ez, hogy visszajussatok, és
3: átéljétek? Az volt igazából, ugye, amikor egyszer bajnokok lettünk, akkor játszottunk az NB3-os feljutásért, ott sajnos elhasoltunk, nem sikerült feljutnunk, de alapvetően most a magasabb osztály nem feltétlenül cél, mert azért az egy teljesen más anyagi körülményekkel is járna. Én azt gondolom, hogy ez, ami belátható, ez, ami finanszírozható, az önkormányzatnak nagyon, nagyon hálásak vagyunk, mert rengeteget segít nekünk, és abszolút mellettünk vannak. Helyi vállalkozók is segítik a sportegyesületet szerencsére. Úgyhogy ez az az osztály, ahol szerintem még abszolút kiszámítható és jól működtethető egy ilyen jellegű sportegyesület. Én azt gondolom, hogy az NB3 az már meghaladná az anyagi erőnket, úgyhogy egyelőre oda nem tervezünk. Nyilván, hogyha bajnokok leszünk, akkor majd gondolkodunk, de nem feltétlenül gondolom, hogy ez lesz a cél, hanem inkább nyerjünk mondjuk bajnokságot, vagy legyünk ott a dobogon. Szeretjük a sikert, szeretjük azt, amikor sok néző van, fontos eleme lenne a sportegyesületnek a fenntartásához, hogy a helyi és a helyi közvállalkozók azért aktívabban részt vegyenek itt, mint szponzorok, mint támogatók. Úgyhogy ez még egy kicsit szerintem egy olyan irány, amit még nekem jobban erőltetnem kéne kellene, hogy a helyi szponzorokkal megerősíteni még ezt az egyesületet.
2: További sok sikert nektek! Köszönöm szépen a részleteket! A Villányi Torna Klubról volt szó, ami 1916-ban alakult, azóta is töretlenül működik. A Villányi Torna Klub edzője Maus Zsolt volt a vendégem, vele beszélgettünk a focistákról, a következő szezonról és a tervekről.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Családi, baráti időkapszula kereső játék indul a középkori egyetem és a Püspökvár sok száz éves falai között, és az északi várfal sétány zegzugos parkjában is lesz játék. Ismét középkori expedíciókat indítanak a Cella Szeptihóra világörökségi helyszínen, a megyeszékhelyen. Sőt, jövő hétvégén a római korba is elrepítik a családokat. Újabb nyári programot hozunk nektek. Várják a baranyaiak jelentkezését. Erről Novák Emese mesél, a Cella Szeptihóra múzeumpedagógusát halljuk.
1: Ez az egész majd 2000 négyzetméteres kis föld alatti birodalomba. Egészen jó játékokat tudunk csinálni. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a 7-8, 9-10, 11-12 éves korosztályt célozzuk meg, és szeretnék nekik megmutatni, hogy milyen értékek lapulnak itt a dombtér alatt, hiszen lehet, hogy nagyon sokan nem is tudják, hogy a Cella Szeptihóra az nem csak az az üvegtető, ahol belátunk ott a kioszk mögött, hanem az egész dombtér alatt elterülő egy 1800 négyzetméteres óriási föld alatti labirintus a késő római 4. századi emlékekkel, ókeresztény sírkamrákkal, falakkal, épületmaradványokkal, teli varázslatos világ. És ezt úgy szeretnénk a gyerekeknek interaktívan megmutatni, hogy rendezünk egy olyan programot, ami egy kerettörténet köré épül, és az úgy néz ki, hogy a 21. századi gyerekek építettek egy időgépet, és elindultak vissza a múltba, és ez a 4. század bolondol, az akkori Pécsnek a helyén, amit Szopianénak hívtak az ókori városunkat. Viszont itt olyan sebességgel csapódik az időgép a földbe, hogy darabjaira esik, és elveszik 12 csavar. És csak úgy tudnak a gyerekek visszatérni a saját 21. századukba, hogyha ezeket a csavarokat megtalálták, és ezt úgy tudják megtalálni, hogy egy ilyen szabaduló szobaszerű játékot rendezünk be a látogatóközpontnak a 4 állomásán az ókori épületmaradványok között, és ott mindenféle koruknak megfelelő, ezt így több fázisba tudjuk csinálni, hogy a 7 évesnek ugyanúgy sikerélménye legyen, mint a 12 évesnek. Így csoportokra osztjuk a gyerekeket, és ilyen fejtörők, ördöglakatok, titkos írások, mindenféle szabaduló szoba jellegű játékokon keresztül megkapják ezeket a csavarokat, azaz a 12-ből 11-et, úgyhogy még nem tudnak elmenni a 21. században, hanem a középkorba tudnak csak eljutni. Csak addig, amíg ezt a szabaduló szoba játékot játsszák, ezt el kell vegyülniek Szopulyán a népével, hogy senkinek ne legyen feltűnő, hogy idegenek érkeztek ebbe az ókori városba, úgyhogy mindezt római ruhába teszik, római szokások szerint. Szabadon választott a lányok inkább római ékszereket szeretnek készíteni. Nagyon-nagyon szép tárgymásolataink vannak, katonai viseletek, katonai ruhák, polgári ruhák, ezeket a gyerekek felpróbálják, katonai bemutatót rendezünk, erre hívunk egy hozzáértőt, aki vezényel a gyerekeknek, az érdeklődő fiúknak, akár lányoknak is egy legionárius kiképzést.
0: Sokan nem tudják, hogy milyen kincs rejtőzik itt a környéken a föld alatt, amivel találkozik a közönség érintetlen?
1: Abszolút nem lett belenyúlva. Egy nagyon frappáns építészeti megoldással úgy tudjuk bejárni ezeket az ókori falakat, hogy közben azok teljes valójában megőrizték azt, ahogy romokként megmaradtak. Ugye ezek nem föld alatti építmények voltak, csak az idő, tehát 1600 év eltelt azóta, nagyon a mecseknek a hordalék ezeket betemette. Tehát amikor ezt 2004-ben elkezdték feltárni, akkor egy felszíni temetőt tártak fel. Ez úgy került a föld alá, hogy ugye 1600 év eltelt azóta, és az ezres évekre, mire István idejött püspökséget alapítani, ez már föld alatt volt a nagy része, valószínűleg. Ezt gondoljuk róla, és most ez a föld alatt járható be, semmit nem nyúltak hozzá, és azért is ez egy olyan különleges helyszín, és azért is szeretnénk, hogyha minél több kisgyerek tudná, hogy mi van itt a föld alatt, hogy ne csak a történelem 5. osztályos tankönyvből értesüljön arra, hogy itt vannak valamiféle ókori emlékek, hanem ez egy bejárható, kézzel fogható, mindenki számára megismerhető, tényleg varázslatos világ. Tehát az, hogy a dombtér alatt sétálunk, és közben egy ókori, hát nem város, mert ez a temetőnek a maradványait látjuk, de gyönyörű épületekkel, tehát ezt ne egy szomorú helynek képzeljük el. Ez már Szopiana idejében is egy ligetes, zöld, varázslatos világ lehetett, egy ókeresztény központ, ahol nagy jövésmenés volt, és ezt próbáljuk mi is visszaadni. Hogy ne egy kopár temetőt képzeljünk el, hiába vannak ott a kopár falak, hogyha mesélünk róla, vagy hogyha a gyerekeknek elmondjuk, hogy ez itt hogy is nézett ki, hogy éltek itt az emberek, hogyan voltak vidámak, hogyan voltak szomorúak, hogyan temettek, hogyan emlékeztek az életre, akkor azt hiszem, hogy meg tudjuk nekik eleveníteni. Legalábbis a tapasztalat azt mutatja, hogy sikerül.
0: Köszönjük szépen! Most augusztus, tehát a családok hónapja a Cella Szeptihóra látogató központban, ahol rövidesen a római korba repítenek el minket, majd ismét elindítják a középkori expedíció az Időkapszulák nyomában című sorozatot. Érdemes utána járni. Novák Emesét hallottuk, a Cella Szeptihóra múzeum pedagógusát itt a Rádió 1-en.
2: Villányi mozaik a Rádió 1-en.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Ha egy kicsit kiszakadnátok a hétköznapokból és a természet közelségét keresnétek, akkor érdemes a Dráva felé venni az irányt, Villány felől, hiszen a Duna-Dráva Nemzeti Park szívében ismét sétahajó túrák indulnak a közeljövőben. Itt olyan arcát mutatja meg a folyó, amit a partról egészen biztosan nem látunk. Erről, a környezetről és a sétahajózásról magával a hajós kapitánnyal beszélgettem. Kiemeltük a Villányi Tornaklubot, hiszen 1916 óta töretlenül működik, a klub színeit pedig ma is lelkes focisták képviselik a pályán. Az edzővel beszélgettem a célokról és az eddigi eredményekről, és kiemeltünk egy családi programot, hiszen egy időkapszulás kereső játék segítségével akár a római korba is csöppenhetünk. A pécsi világörökségi helyszínen várják szuper kikapcsolódás még a nyár végén, ezzel kapcsolatban is hoztuk a részleteket. Villányi Mozaik magazin műsor legközelebb holnap, vasárnap délután a szokott időben, 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza a sikerdalokhoz, szép délutánt, Molnár Kristófot hallottad, itt a 100,9-en Villányban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
2: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
0: Reklámot hallottak.
6: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető többek között a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és Szörnyek, a Moxi Cica nagy utazása, a Vajana, a Toy Story 5. része, Devaston a zendülés akciótriller, a Pókember vadonatúj nap, az Odüsszei a kaland fantasy, a Csak egy éjszaka romantikus vígjáték, az Oak Street vége kalandfilm, a Sivatag fia, az Insidious köztünk járnak horror, és 18 éven felülieknek itt a gonosz halott ég, vagy a krémes. Részletek, leírások, info, cinemacity.hu.
6: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: Lalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Switch Disco. Őket hozom a folytatásban, ugye a 2026-os születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között ott voltak ők is. Rengeteg sztárral dolgoztak már együtt, nagyon menő énekesekkel, énekesnőkkel, például Ella Hendersonnal, és megkérdeztem tőlük, hogy van-e álom együttműködésük a bakancs listájukon. Ezt mondták.
1: Can't even begin to say like so many different ones.
2: Őszintén, hú, olyan sokan vannak. Rengeteg énekes, DJ, producer. Nincs egyetlen konkrét név. Nagyon szeretjük a kollaborációkat. Sok minden, amit csinálunk, különösen a zenei verziók, eleve az együttműködés szellemében születnek. Szeretjük a különböző producereket, írókat és kreatív ötleteket egyetlen projektben összehozni.
0: Ebből két dolgot szűrtem le, a srácok nagyon nyitottak, sokféle, sokfajta emberre, a másik pedig az, hogy rengeteg zenei ötletük van még. Most sem egyedül érkeznek, hanem ez is egy DJ-producer kollaboráció, Switch Disco Rehab Sam Felt és a Sleep Tonight.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Tehát lehet, hogy vége van a foci VB-nek, már itt van a hátunk mögött, de Shakira és Burna Boy dala, a VB hivatalos himnusza, Die Die folytatja a diadal útját. A héten például az egyik legnagyobb brit kereskedelmi rádió top 40-es listáján az első lett, de a hivatalos brit listán, a 100-as listán a második helyen tanyázik, úgyhogy jó eséllyel még az első helyet is megkaparinthatja. A negyedik ezen a listán például a Moving to the Sun üggel dala, amit a Rádió 1-es DJ-k is játszanak. Hát a háttérben szerintem elégedetten koktélt szürcsöl közben Ed Sheeran, aki a dal társszerzője. Shakira, Burna Boy, Die Die, hozom már is a Rádió 1

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: egy órát.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Alex Kenji, Bambolé. Na hát ez is egy olyan dal, amit a Rádió 1-es DJ-k vezetek be a köztudatba. Rádió 1-es DJ-kkel pedig lehet találkozni a Strand Fesztiválon Zamárdiban ma is. Természetesen a Rádió 1-es nem mi meglepő. Diszkósít 8 órától, aztán Kollár 9 órától, 10-től Pullmax, 11 Lavigard, Stadium Max, Yamina és Lodfi Begi, Jauri, jó, magával ragad mindig ez a dal. Ja, és nagyon fontos, ma élőben mixel itt a budapesti stúdióból Blondie.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a négy napos hosszú hétvégén is. Üdv mindenkinek a mikrofonnál, Kismerti. 3 óra előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy 5 óra múlva kapcsoljuk a külső helyszínünket, Zamárdit, a Strandfesztivált, azon belül is természetesen a Rádió 1 stage-et, de minden ezzel kapcsolatos tudnivalót mutatok, és hozom Taylor Swift dalát nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: ajtók mögött minden nap este 8-tól a Diszkóség, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
5: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Részletek palkonya.hu. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. Moravec Levente dirigálásával augusztus 30-án este 8 órától színpadon Sasvári Sándor, Török Újhegyi Tamás, Bot Gábor, Besenci Árpád és még sokan mások. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. A Cinema City-ben Pécsen megtekinthető többek között a Bogyó és Babóca 7. része, a Mancsőrjárat, a Dino film, a Minyonok és Szörnyek, a Moxi Cica nagy utazása, a Vajana, a Toy Story 5. része, Devászton a zendülés akciótriller, a Pókember vadonatújnap, az Odüsszei a kaland fantasy, a Csak egy éjszaka romantikus vígjáték, az Oak Street vége kalandfilm, a Sivatag fia, az Insidious köztünk járnak horror, és 18 éven felülieknek itt a gonosz halott ég, vagy a jégkrémes. Részletek, leírások, info, cinemacity.hu. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Jamina, a Hiperkarma és a Honeybees. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
6: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
6: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti. Ja, apropó hosszú hétvége. Írt nekünk egy Rádió 1-es. Hello Márti, sajnos itt Ausztriában nincs hosszú hétvége. Szomorú emoji. Ma is nyomjuk, de itt is csak a Rádió 1 szól éjjel-nappal. Hát akkor most is jó zenét kaptok. Fastboy, Good Life, és nem elfelejteni, kevesebb mint 3 óra, és Blondie is, a kanadai sztár DJ producer élőben mixel a Rádió 1 stúdiójából. 8 órától pedig kapcsoljuk a Strandfesztivált.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bianca köszi a közlekedési infót. M1-es autópálya 42-es kilométer Győr felé. Korábban három személyautó összeütközött sajnos a belső sávban, úgyhogy az egy sávra szökülő pályaszakaszon 10 kilométeren át araszol a kocsisor. Balesetmentes kilométereket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió ez csak igazi mai sláger, megy 6 órától pedig a kanadai sztár DJ producer Blond is mixel innen a budapesti stúdiónkból, és hát Kanadáról jut eszembe, ott lépett fel a minap Ed Sheeran, őt hozom most, mégpedig Torontóban 50 ezer fő előtt. Az nagyon komoly. Ed, gratulálok, az már majdnem egy DJ Oti buli. Arulról súrról a DJ Oti kategóriát. Jó, azért ő akusztikus gitárral egyedül lépett fel, de azért na, az igen.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6 órától Blondish Mixel, nagyon-nagyon várjuk már ide a Rádió 1 budapesti stúdiójában. A kanadai Star DJ-t, itt van már Budapesten, azt néztem az Instagram sztoriában, hogy megett az első gulyáslevest, és a háttérben ez a zene,

vér nem válik vízzé, ugye blond és Vivien Bakos magyar származású, bár Kanadában született, ott is nőtt fel. Nagyon sok mindent megtudunk majd róla 6 órától, mert hogy ő fog mixelni a Rádió 1 Budapesti stúdiójában. 5

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyári szünet után ezen a hétvégén Hollandiában folytatódik a Forma 1, a Zandvoorti ringen egészen konkrétan, ami egyébként kikerül a verseny naptárból, szóval ez egy ilyen búcsú esemény is lesz, és a záró esemény sztár fellépője lesz majd Martin Garrix, aki egyébként személyes jó barátja például Max Verstappennek. És hogy melyik dalt hozom tőle mindjárt?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Flowers on the Dance Floor a héten bekerült egyébként a Billboard Dance Airplay chartba, úgyhogy nagyon-nagyon előkelő. Blond is nálunk fog mixelni itt a Rádió 1 Budapesti stúdiójában 6 órától. Nagyon-nagyon várjuk őt.

0: közlekedési információ már is a Rádió 1-en. Danitól kaptam, aki az M1-esen járt, vagy jár még éppen. Tatabánya térségében történt egy baleset, azt írja, az 56-os kilométernél. Ezért torlódás van. Járhatóak már a sávok, de torlódik. Tehát még egyszer M1-es 56-os kilométer Tatabánya térségében volt egy baleset. 0620 311 111 a hívható SMS és Viber számunk. Balesetmentes közlekedés mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! 5 órától Cookie Mix-el, 6 órakor pedig a kanadai szupersztár DJ-producer Blondie is érkezik a stúdióba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes, pihenős, feltöltődős és élményeket gyűjtős négynapos hosszú hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Kismárti. 5 órától pedig kifulladásig non-stop buli, de tényleg ezt szó szerint kell érteni. Before Party Show Cookie-val, és 6 órakor érkezik a stúdióba a kanadai DJ-producer Blond is, és 1 órán át mixeli élőben az igazi mai slágereket. 8 órakor pedig kapcsoljuk majd a külső helyszínünket, Zamárdit, a Rádió 1 stage-et, mert hogy a Strandfesztivál így a finiséhez érkezett, úgyhogy nem érdemes tekergetni sehova, ez a Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tadadadam! Itt van már egy szép barna férfi a stúdióban, fehér pólóban, de nem sokára látható lesz a YouTube élőnkön. Kuki!
1: Hello, Marti! Sziasztok mindenkinek!
0: Na hát ezzel a vidám lendülettel és energiaszinttel indul majd a Before Party is.
1: Yes.
0: Aztán érkezik 6 órakor ide a stúdióba Blond is.
1: Kedett közös kép.
0: Hát az a minimum, Kukikám. Hát kérlek szépen, mert a francia dal következik, konferált vette magad.
1: Bien sûr! Mesdames et messieurs, voici Yves V. Et dernière danse sur Radio 1, que des tubes d'aujourd'hui.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézi szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskolakezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
5: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
6: Pontosan, de csak egy hétig a készlet.
7: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: picike, ha?
1: Kérlek szépen, egy kanadai szupersztár érkezik hozzánk, blond is, aki egyébként magyar származású, ezt nem tudom, tudtad-e.
0: Tud magyarul? Mint én?
1: De én azt gondoltam, hogy biztos nem tud magyarul, mert hogy kint Kanadában született, de... Hát úgy tud magyarul, mint te.
0: Azt de akkor várjál, akkor nélkül tud franciául. Hoppa.
1: Hát lehet, hogy Kanada francia részén is sokat tartózkodott, és kiderült, hogy egy kis poliglottal van dolgunk, de nagyon, nagyon helyes, amikor magyarul beszél. Engem is meglepett, hogy mennyire szépen beszél magyarul.
0: Kahatkot, itt leszel?
1: Igen, igen, itt leszünk, és fú, nagyon, nagyon várjuk. Hát fia, blond is azért ilyen helyek elé fel, hogy mit tudom, Tomorrowland, Pacsa, Ibiza, szóval, hogy ilyen nagyon nagyban.
0: Pacsa az enyém.
1: Lájkolgatja a posztjait, az Oliver Heldens.
0: Ja, az enyém is.

érkezik Blondish és élőben fog mixelni, és az énekes MSI-t szól. Szia, akkor kíván üzenetem kicsi szívemnek, ismét volt egy boldog hetem, sok időt töltött el velem. Hidd el, ezt is meghalálom, hisz, hogy csak te vagy boldogságom, valak este szokás szerint, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek. Puszi, baba, jó, baba, és vele kikerezi tőlem, hatkor is lesz előtt, Tamás, Redéről. Igen, Tamás, élőben fog mixelni. Blondish, de most lájtozunk egy nagyot, imádom azt a kis muzsik, ami most következik. Ez egy kis stílusom, ilyen kis chill, úgyis délután van, lányok, fiúk. Érkezik a Jason Derulo és My Chico DJ Dark Remix. Imádni fogtok.

0: voilà qui est tout à l'ami tient à zaster elle est les longueurs Mara est petite top bête bah je ressemble est-ce que vous êtes cosique Marty ils font qui je partais à studio van mega c'est Servus Marty Cam
1: sziasztok és nagyon várjuk Blondist természetesen hát ő lesz a koktél cseresznyéje a mai napnak így nevezte most őt el és hát ugye ő egy kanadai superstar DJ már azt felsoroltam hogy milyen sok helyen DJ-zett de ennél nagyon érdekes ennél szerintem összetettebb az ő személyisége képzeld el hogy nagyon szoros kapcsolatot ápol a rajongóival, kb. Úgy, mint a Lady Gaga. És hát közben vannak ilyen...
0: Én rajongó Lady Gaga, de Lady Gaga nem tudja, hogy létezek.
1: Jó, kivéve téged. És van egy ilyen környezetvédő projekt, és annyi mindenről lehetne vele beszélgetni. Ugye ez a mix, ez nem biztos, hogy alkalmas lesz, hogy teljesen megismerjük, de egy picit megismerjük őt, arra mindenképp, és hát az energiáit, ugye ő azt szokta kommunikálni, hogy minden energia, és ezt én is abszolút ezt gondolom, hogy nem az a fontos, hogy mit mondasz, hanem az a ahogyan. Például a te személyiséged is, Kuki, most így szembe dicsérlek téged, én veled kapcsolatban sokszor megállapítottam már, hogy nálad az ahogyan. Az igazán vicces, és az a rész az az energia.
0: Aj, de aranyos vagy. Ilyen bepirulok, pedig jó barna vagyok. Köszönöm, Márti, jó. Még egyszer hangsúlyozom, hölgyeim és uraim, élőben 15 órától Blondis itt a Rádió és Stúdióban Mártival, mert Márti jobban tud beszélni angolul, mint én.
1: De Blondis jobban tud magyarul, mint én angolul.
0: Lehetséges, a Blondis tud franciául, és akkor maradok vele.
1: Mi is kizárva. Na mi jön tovább?
0: Milyen

0: be a webcam, mint most is, igen, letenni engem dolgozni, izadni, és mixelni nektek az igazi más legereket. Áré, a nagy DJ-ről van szó, a ő is egy nagy DJ, sőt, bemutatkozik is. Hello my friend! Egyél már lustál, légy szíves!
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio Ediet.
0: Pedig ugye deptőle, tényleg imádjunk! I can't wait, ez egy feldolgozás, körülbelül 40 ezelőtt jött egy ilyen zene, és 40 után Bob Sinclair döntött egyet, hogy feldolgozza, és elég jól sikerült. Ez normális?

0: Rádio, csak igazi mai sláger megy, van egy jó hírünk, ugye, Martikám?
1: Mire gondolsz, Kukikám? Nézd, ki van itt a stúdióban. Hazatért a magyar lány, blond is, aki még, hát most még szerintem nem kapcsoltad DJ üzemmódba, most még Vivienként jött, még kicsit hat rá a jetlag, de nem sokára egy szupersztár fog mixelni, és hát a rádió egy összes frekvencián hallható lesz, itt van velünk blond is a stúdióban, beköszönsz egy kicsit vagy majd? Would you like to say something? Ez kiderült, hogy blond is franciául,
0: jobban beszél. Nem ez a baj, csak jobban beszél magyarul, mint én, ez a ciki benne.
1: Igen,
0: hello,
1: szóval.
0: Vivien.
1: You can use this microphone. Hello, szia Vivi.
2: Te magyarul.
0: Tessék?
2: Honnan tanultad a te magyarul?
0: Hát itt próbáltam tanulni, de nem sikerült jól.
2: Akkor te francia vagy?
0: Francia vagyok. Párizsban születtem, okay. Ha? Igen,
2: okay.
0: Igen.
2: Oké.
1: Vivi, itt a magyar David Guetta. Kérlek, ne sérts meg. Nagyon, very super famous a fickó.
0: Sok sikert kívánunk neked, blond is. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Nem sokára te jössz adásban, jó? Én búcsúzom, visszajövök 19-kor. Marti, tiéd a telep, jó?
1: Belekezdünk nem sokára. Szuper lesz.
0: Oké.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timit

0: arcuk mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Chauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, The Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
10: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
9: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
11: 35 év, 35 rendkívüli ajánlat az év 35. hetében. Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel vagy 0% THM finanszírozással. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a friss füge darabja csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
14: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
15: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
17: Mert

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombaton.

0: Top 5-ben. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition a lemezjátszóknál. Blondish. Blondish!
2: És igen, a hír igaz, itt van már Blond is a stúdióban, kicsit összekaptuk magunkat. Az az igazság, Rádió 1-esek, hogy 5 perccel ezelőtt érkezett meg hozzánk Blond is, akit már nagyon-nagyon vártunk egész héten. El kell, hogy mondjam, hogy Blond is tud magyarul, mert ugye annak ellenére, hogy egy kanadai szupersztárról beszélünk, értesz magyarul, igaz, Vivi?
3: Persze, is beszélek is.
2: Ó, hát mindjárt gondoltam, meg hát mindig kiderül, hogy a legnagyobb party arcok magyar származásúak. The biggest party faces in the world are turn out to be Hungarians, just like you.
3: And nem is think... tudtam azt.
2: Nem. Ó, hát akkor lehet, hogyha most eltöltesz egy kis időt nálunk, akkor majd ezt így megtapasztalod. Szóval 60 percen át Blond is fog mixelni, aki az idei évben olyan helyeken lépett már fel, mint a Tomorrowland, állandó szerdai fellépője volt az idei szezonban a Pacsai Bizának, jól mondom, ugye? Club Space,
3: igen,
2: Miami.
3: Igen.
2: London, New York, Olaszország, és hát tudom, hogy azért a jetlag az ilyenkor hat rátok DJ-kre. Én ezt nem tudnám csinálni, amit ti csináltok, szóval szuperhősök vagytok.
3: Én most itt lakok Európában, is jetlag.
2: Jó, nincsen jetlag?
3: Jó vagyok.
2: imádom, ahogy beszélsz, és ez egy nagyon különleges este lesz. Neked meg gondolom azért emocionálisan. It's an emotional thing to play music just for the Hungarian audience. Is it the first time? Ez az első alkalom?
3: Nostalgic.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, it's very nostalgic, mert itt jöttem minden nyáron a szüleimmel, és mind a családom itt voltak.
2: Picit, gyere, just come closer to the microphone.
3: Okay. Ja, mind a szüleim, meg a családom itt laktak, so...
2: Nagyon menő. És szerintem kezdjük is el a mixet, mert átkapcsolunk DJ üzemmódban. Milyen zenét hoztál, Blond is?
3: Jó zenét.
2: Akkor hallgassuk jó zenét itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-ben.

0: tanúsulnom. Érted ezt a magyart, amit beszélek?
1: Ja, érted.
0: Érted? De jó, azt mondtad, hogy a cookie-t nem annyira érted. You didn't really understand our de French
1: colleague.
0: Én magyar vagyok.
1: Igazi magyar
0: vagyok. Én alföldi lány vagyok. Te pedig honnan, a szüleid honnan származnak? Your parents are from?
2: Budapest.
0: Oh, pesti lány. But you were born in Canada, right? And you were raised up there. Kanadában születtél.
2: Igen, but they were still like immigrants, so I spoke sok magyar.
0: You feel like an immigrant? Úgy érzed, mint egy migráns lennél?
2: Nem, de mikor pici voltam, nem nagyon beszéltek angolul, csak ilyen like street mm-hmm. English. So sok kolbász csináltunk, sült sajtot, meg bort, meg beszéltem magyarul.
0: Hát akkor lényeget tudod, figyelj, ennél tudod, nagyon nem kell. You know what's really important. What was the first track? It was your own track? Mi volt az első dal, amivel kezdtél?
2: Yeah, I released it yesterday. It's called How I'm Feeling. It's one of the tracks that will be released on my Energy Tapes.
0: Oh, because Energy Tapes is your new project. Ugye az Energy Tapes az Blondie's új zenei projektje. Beszélnél erről? Would you speak
2: of
0: about
2: course,
0: this project?
2: Yeah. So Energy Tapes, you know, like everything in life is energy and I'm all about energy. So I'm like, why don't I just start releasing Energy Tapes? So I'm going to release music in a different way now. Úgy megy, hogy van egy világ, mm-hmm. you know, ez a energy világ, ez egy más világ, ami minden, everything just flows, mm-hmm. okay? You know, with your new prime minister, your Hungary is just going to flow now.
0: Igen, most Blond is ugye azt mondta, hogy minden energia, tehát ugye az, hogy itt vagyunk, az, hogy mondjuk liba bőr van a kezünkön, az, hogy beszélünk, az, hogy zenét hallunk. When you entered the studio, your energy was a bit low and then it became higher than the music. When you started to DJ, your energy just dropped. Amikor elkezdte zenélni, akkor a te energiád is megemelkedett. Ezt jól éreztem?
2: És az emberek adják az energiát, és akkor én visszaadom neki.
0: Na hát akkor adjuk most az energiát, a rádió egy összes frekvencián, mivel megyünk tovább? What's the next track?
2: Ah, this is another track. Ami yun an Abracadabra label. With Noi and Guy Catch, Keep on Groove.
0: Oh, Guy Catch, Keep on Groove. Hát ezt nem tudom lefordítani. Jó, a magyarra. A lemezjátszoknál Blondie.
2: Legyen a groove.
0: Legyen a groove. Ja, majd tanulunk egy picit magyarul. Jöhet. Yeah.

0: Superstar. Hát szerintem a DJ világ egyik legizgalmasabb női DJ-je, de nem szeretem így külön választani a nemeket, mert hogy...
1: Nem, igen.
0: Mert hogy tényleg egy ilyen igazi csodabogár vagy, blond is, a kanadai szupersztár, akinek most már egyre több Rádió 1-es kedvence van, és ebben az órában egy picit megismerhetünk. Ja, gratulálok! Lovers on the Dance Floor became on Billboard Dance Airplay Chart, right?
2: Yeah, it's in the top 10.
0: It's in the top 10?
2: Yeah, yeah.
0: Ugye van egy új dala, a Lovers on the Dance Floor, ami most bekerült a Billboard Dance Airplay listára, a top 10-ben, ami nagyon nagy dolog.
2: Sok-sok munka.
0: Sok-sok munka, igen, és alázat. Úgyhogy Blond is fog játszani a következő fél órában is egészen este 7-ig itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
7: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
8: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
9: Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
3: Rádió 1. Csak igazi mai slágerek.

0: Ben. This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a legjobb.

0: És igen, a lemezjátszóknál még ebben a fél órában a kanadai Star DJ Blondie is, akivel még kezdünk megalakulni. Szó lesz az Abrakadabra parti sorozatról is, ami nem csak egy parti sorozat, hanem mi ez pontosan, Blondie? What is this Abrakadabra that you just created before Lady Gaga? Lady Gaga előtt kitaláltuk már ezt az Abrakadabra őrületet.
1: Ja, ő lett inspirál tőlünk.
0: Ja, ő nyújt az ötletet, a Lady Gaga, milyen gondoltam? Lehet egyébként, lehet, hogy járt a bulidon. Maybe she attended one of your parties, right? In the US. So what is this Abrakadabra?
1: Well, I mean, it's a party on the surface. Egy buli mindenkinek, de ha akarsz lejjebb menni, vagy benne menni többet, it's a whole world, because Abrakadabra azt jelenti, hogy I create as I speak. Hogy mit akarsz a te életedbe, azt meg tudod csinálni.
0: Aha, gondolatnak a manifest, it's like manifestation, manifestáció, egy kicsit?
1: It's a mindset, aha. Energia,
0: ez is.
1: And I think az életünkben sok gondunk van, and we think a lot, and maybe it goes in a negative way.
0: Igen, sok mindenen agyalunk ugye az élet mindennapjaiban, és Blond is abban is segít, hogy hát a zenéden keresztül egy kicsit kikapcsolódjanak az emberek. És nem egy ilyen toxic happiness, hanem egy ilyen mindfulness, egy kicsikét?
1: Yeah, it's just like a mindset. Like okay. Minden nap, én dolgozom rajta, ez nem könnyű dolog.
0: Oh.
1: De, you know, it's just like I think positive on everything and I see the destination, you know, hogy akarom a dolgokat.
0: Aha, na most viszont segítünk mindenkinek inspirálódni, meg picikét ellazulni. A lemezjátszóknál Blondie is itt a Rádió egy Live Mixben. Azt írta neked Pisti, hogy gyönyörű vagy, Blondie is. You know this
1: te
0: word.
1: Is gyönyörű vagy.
0: Pisti, gyönyörű vagy.
1: Pisti.
0: Blondie is ezt üzeni. Egyébként 0623-111-111 a számunk, és akkor folytatódjon a varázslat, az energia, because you said everything is energy. Coming up next.
1: Yeah, most. Take Off. It's a new edit of the Airplane song by Rizzo.
0: Oh,

0: azért, mert Summer Edition, vagyis ugye két órások a mixek nyáron, hanem a lemezjátszóknál egy igazi szupersztár, Blondish, egyenesen, hát már ő sem tudja, hogy honnan, mert most Európában utazik sokat. Right, you're touring Europe.
1: Mindig.
0: Mindig utazol. Ezt hogy bírod? Ez nagyon nehéz lehet.
1: Egy jó család otthon.
0: Ez fontos.
1: Egy feleség, aki nagyon segít mindennel.
0: Azt tudni kell, hogy Blondish magyar származás. Ugye Kanadában született, de ott nőtt fel. Magyar szülők gyermeke vagy. És nagyon sok mindent ért. Ez szuper a hangulat, szimpi a kanadai csaj, írják SMS-ben. Jó hallani a magyar beszédet. Aztán írja valaki, hogy más is a szülő, gyönyörűen beszélsz magyarul.
1: Köszönöm. Sok rossz viccem is van.
0: Na halljunk egyet, ha nincs benne súlyos szó.
1: Úgy csak mondom, like sarcasm.
0: Ja. Egyébként tudsz olyan magyar kifejezés, mert ugye te innen DJ-zni mész majd, amilyen DJ kifejezés?
1: Nem.
0: Ha kitalálunk egyet, amit majd mondhatsz a közönségnek, ami szalonképes.
1: Még mondják, hogy lemezlovas, vagy nem?
0: Te mondhatod. Szerintem te
1: az apukám
0: cuki.
1: Mondja.
0: Mert hogy az apukád ugye vinileken hallgatott.
1: Vinyl, like, yeah, he was a sailor, hajózás.
0: És tengerész volt.
1: Ja, sokat utazott ő is, akkor hazahozott lemezeket, és volt egy ilyen reel-to-reel. Ő is DJ volt, de nem úgy hívtunk, szóval mert volt vinyl, és akkor rátette a reel-to-reelre, és akkor csináltak bulit a házba.
0: A reel-to-reel?
1: Reel-to-reel, ez a terek.
0: Ja, értem. És te is úgy kezdted egyébként, ha jól tudom, vinélend, és nézd, mit hoztam neked.
1: Oh, crazy.
0: Egy Mobi albumot, mert hogy te készítettél egy hivatalos remixet, ugye? A Natural Blues-ra, ugye?
1: Amit yeah, Natural Blues, azt csinált egy remixet neki, és akkor Coachella-ba Jacob Lusk.
0: Igen, Jacob Lusk énekes, elénekelte a dalt.
1: Énekelte, és mind az internet akarta.
0: Virális lett magyarul, ugye?
1: Yeah, went viral online, és akkor múlt pénteken kiraktunk megint
0: az ő vokájával.
1: Ja, köszi szépen. Segítés.
0: Egymást első alkalom is, milyen jól dolgozunk együtt. Figyelj, csak elhoztam neked a Balatont egy kitűzőn, mert azt hallottam, hogy te Balatonnál hallottál először house zenét.
1: Az igen. És ja, Siófokon.
0: Siófokon, igen. Ja. És ezt elviheted magaddal, hogyha mész turnézni, mit szólsz.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát mi köszönjük, hogy eljöttél, mert ez nagyon nagy dolog. És mivel megyünk még tovább, igen? Hát lassan a live mix végéhez közeledünk, de azért még egy-két track belefér. So what's next?
1: Because we're... Túrogombot.
0: Megbeszéltük Blondish, hogyha valami nem ért magyarul, akkor egy magyar...
1: Te mondtad, hogy valami káposztát.
0: Töltött káposztát mondtam, ez a segítség, pánikom. So what's the next tune? What's the next track?
1: Ami jön, ez egy ilyen új, még nincs kint. Most csináltunk egy énekessel, úgy hívják, hogy Hela. It's called Be Free. És senki sem nagyon hallotta még, szóval te vagy az első.
0: Hát még elég sokan, mert hogy az összes frekvencián szólunk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a lemezjátszóknál pedig egy nemzetközi szupersztár DJ Blondish is.

0: elmúlt 60 percet, ugye egyrészt hosszabbak lettek a live mixek így a nyári szezonban, másrészt nem mellesleg Blond is, a kanadai Star DJ mixelt 60 percen át, és hát annyi mindenről lehetett volna még beszélgetni, de hát ugye ez nem egy podcast műsor, hiszen a podcast...
1: Miért nem?
0: Gyere legközelebb, jó, csinálunk egy podcastot.
1: Jó.
0: Jó, nagyon szívesen elbeszélgetünk veled, meg hát bármi, itt a rádió egyen, neked bérelt helyed van.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy ide bármikor jöhetsz, nyomadhatod a dalokat is, játszani fogjuk őket, és hát egyre több Blond is, igazi mai slágért játszunk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és hol lépsz ma fel? Mert hogy egyébként még máshol is fellépsz.
1: A itt Budapesten?
0: Hát,
1: ja, megyünk
0: voltak?
1: Dolgozni, megyünk munkázni. Vajda Hunyadvárba.
0: Na, figyelj, ezt ki tudtad mondani.
1: Háromszor. Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár, Vajda Hunyadvár.
0: Teljesen jó. Figyelj, most hirtelen egy random emberhez oda menjük az egyes villamosról, nem biztos, hogy ennél jobban kimondja. Fantaz-

0: Bocsánat.
1: Ez az első ember a világon, akit hallottam, azt mondta, hogy I'm not a hugger. Én nem öleltkezek.
2: It's Eastern Europe, you know. You were raised in Canada. Kelet-Európa, az kemény.
1: Amerikában mindenki szeret ölelgetni.
2: Igen?
1: Ja, mindenki mondja, I'm a hugger.
2: Oh. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és tényleg várunk vissza. Máskor is blond is zenélt az elmúlt 60 percben. Isteni volt, köszönjük szépen.
1: Puszi, puszi!
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Kezd a tanévet a Deichmannnal. Gyerektornacipők már 2990 forinttól. Sőt, most még édesebb a suli kezdés. Gyerekcipő vásárlás mellé ajándék Nesquik eperézű szelet jár a készlet erejéig. Regisztrálj és nyerd meg a Deichmann iskola kezdési ajándékcsomagok egyikét. További részletek üzleteinkben és online. Deichmann.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: a legjobb válogatásban. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol

0: Lalnak. Zene, akkor is rádió egy, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
2: Szia, Vivien vagyok.
1: Szervusz Vivien, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok.
1: Jól vagy? Na, az a lényeg. Mi a program ezen a hétvégén?
2: Ezen a hétvégén csak pihenés.
1: Csak pihenés, jól van. És közben hallgatod a Rádió Egyet, ugye?
2: Igen, igen, és szeretném megdicsérni Blombis mixét, nagyon jó volt.
1: Na, ennek nagyon örülünk, Tényleg ügyes volt, hát bocsánat, világsztár DJ-ről van szó. Én csak tanultam mellette, de van egy pár trükk, amit ellopom tőle. Na jó van. Mit szeretnék kérni tőlem?
2: Én egy Ed Sheeran számot szeretnék kérni.
1: Oké, kinek?
2: A családomnak, páromnak, mindenki vigyázzon magára, legyenek nagyon jók, és még élvezzék ki a nyarat, így az utolsó napokat.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonát, és én is kívánok neked egy szuper kellemes hétvégét, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Ciao!
1: Nincs mese, érkezik egy sírra nálunk, a szem címe Aziza, mit a rádió egy ilyen, a Kukikán, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Az nem volt semmi blondi is egy órán keresztül itt a Rádió Egyen. Komolyan mondom. Na, jó. Jöhet többször. Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk. Halló, halló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok.
1: Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, hallgattam a mixeket, nagyon jók voltak, úgyhogy gondoltam, kérek egy számot.
1: Jó, figyelj, melyik mixet tetszett a legjobban, a Kuki vagy a Blondis?
2: Hát a tied, egyértelmű.
1: Remélem, most Blondis nem hallgatja. Jó van, udvarias vagy. Na, két ötelem Roy és David Puentes, Golden Summer, nagy muzsika, az biztos, jó az ízlése, de kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát akkor Blondisnak, hogy ne sértődjön meg.
1: Jó van. Rendben, program hétvégén mi lesz?
2: Hát pihenés.
1: Pihenés. Jól teszed. Köszönöm a telefonáltal, és vigyázz magadra, jó?
2: Köszi, szia.
1: Ciao, szia. Nincs meselenek, fiúk, érkezik nálunk Lloyd, David Puentes elegütt, Golden Summer, ez a szám címe. Hálja, Pukika, mindíts be.

0: Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Cookie csak rád vár.
2: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges telefonálunk, Gizmo, szervusz Gizmo!
2: Hello, Puki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Menjünk dolgozni, tegnap elálltunk, átjöttük már a pörénkat.
1: Igen, igen, tegnap is én is diszkoztam, és na, nem volt egyszerű az időjárás, de ez ilyen. Jó munkát kívánok neked, közben kiáltál tőlem Alex Kenji, Bambore, ez az egyik kedvencem. Kinek szeretnéd küldeni, drága Gizmo?
2: Vivinek, Józsinak, Anikónak, a csapatomnak, és persze Bobinak.
1: Boginak?
2: Mindenkinek így szeretnék.
1: Oké, jó munkát kívánok neked, vigyázz magadra, már itt nem lesz eső, jó, csak szorok.
2: Oké, rendben.
1: Ciao, szia, szia. Jó kis nyári angulat érkezik nálunk, Alex Kenji, Bambore itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Na Viktor, mi újság, mit jól csinálsz?
2: Köszönöm szépen, érdekes módon megint egy rendezvényt hangosítok, közben pakolunk, és egy kis háttérzenét szeretnék itt a fiúknak.
1: Ja jó, oké, rendben, és akinek szóljon, a fiúknak?
2: Mindenkinek, aki dolgozik, ténykedik.
1: Jó van, oké, merre van az a kis rendezvény?
2: A Hajdúságban egy településen egy falunapot csinálunk.
1: Na jó,
2: Hajdú vidközségben.
1: Jó van, akkor sok sikert kívánok nektek, és jó munkát, jó?
2: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Érkezik nálunk akkor az iseni Coldplay, A Sky Full of Stars, itt a Rádió Egyen. Allé, hopp, kukikám!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Ilancsú a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, elnök fiúk, hamarosan bekapcsolunk. Zamardi, igen, ott van a Rádió Egy Stage a Strand Fesztiválon. Érkezik a diszkosi csapat, mielőtt közelebb, holnap újra találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenki neked szuper kedves estét, és még egyszer köszönjük, hogy Blund is itt volt velünk, személyesen is mixelte nagyot. Buki voltam, sziasztok!
2: Hi!
0: Igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: De van olyan szülő, aki azt mondja, hogy legyen nála a telefon az iskolában.
3: Komolyan? De mert hogy délelőtt 11-kor eszembe jut, hogy Pistike vajon éle még? Hát persze.
2: Ez nem inkább olyan szülő, aki nem mer szembe menni a gyerekkel, és mindent talált ezt, és nem mer neki nemet mondani, és azért támogatja, olyan amit a gyerek van. Akar. Tehát ez nem inkább arról szól, hogy jó, akkor legyen nála a telefon, mert a gyerek kiborul, vagy hisztis lesz, vagy egy hét kezelhetetlen, ha nincs nála a telefon. Tehát szerintem az iskolák sokszor inkább gyávaságból nem merik ezt meg. Tenni, vagy a szülőkkel való konfliktus kerülés miatt, pedig ha beleállnának, felszabadultabb, mosolygósabb, vidámabb gyerekek lennének nagyjából két nap után. Nézd meg azokat a gyerekeket, ahol elveszed a telefont. Egy nyaraláson vagy valahol. 10 perc van, beszélnek, röhögnek, medencéznek, jönnek, mennek. Adják 2-3-14 évesnek telefont, ülnek a medence mellett, és pörgetik a telefont. Kis túlzással, most nyilván nem minden gyerek, nem minden élethelyzetben, de ez az általános korkép.
4: Mi lenne, hogyha nem a telefont tiltanánk be, hanem a Facebookot, meg a social media.
3: Mert na, a normális élet az valóban úgy néz ki, hogy ott van nálad a telefon, de tudod tudatosan használni. Egyikünk se tudja így. Érted? Igen, hát te is megfogod, ránézel, kicsit tekergeted, érted? A világ igen így lenne szép, így lenne demokratikus, hogy odaadjuk mindenkinek a mobiltelefon, meg mindent odaadunk, mert tudják rendesen kezelni. De mi se tudjuk rendesen kezelni, hát te is. Hányszor kapod rajta magad, hogy csak görgetsz. A gyerek pedig még jobban rá tud erre függeni. Az igazi szép világ az az lenne, hogy persze ott a telefon, ha kell az órán valamire, akkor majd te fogod is. De nem, a gyerek biztos, hogy el fog indulni, és elkezd tiktokozni.
4: A szegényebb társadalmi rétegekben több a telefonozás, a magasabb társadalmi rétegekben már jobban meg tudják húzni ezeket a határokat, és már van az a fajta sikk, hogy nem kap korán telefont.
2: Én nagyon-nagyon-nagyon támogatom egyébként.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió 1 Jack Daniel Stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió 1 világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Szevasztok, szép estét mindenkinek, köszöntünk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Én DJ Junior vagyok, a rádió egy diszkocsi DJ-je, és most

Rádió egy csak igazi majd slágermegy 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú és adrenszindőlő diszkósít, ugye? Én már 20 éve a Rádió egyen, kérem szépen. Ma este pedig a helyszín, itt Zamárdi, a Rádió egy stage, a Strandfesztivál utolsó napján. DJ Junior vagyok, köszöntök mindenkit itt a helyszínen és a rádió készülékek előtt is, FM-en, weben, applikáción keresztül is. Az Empire of the Sun-nal, Michael Kaufman-nel, és a Swedish House Mafia-ba, X1-lel. Ezzel megyünk tovább.

Hello Strand Festival, Hello Rádió 1 Stage, DJ Junior vagyok, élőben megyünk az összes frekvenciáján a Rádió 1-nek, valamint FM-en, és ezen kívül webben is ott vagyunk, applikáción keresztül is, szerintem minden egyes felületen látható és hallható, hogy mit zajlik itt Szamárdiban. Mint minden este, így a negyedik estén is én nyitom a fesztivált, DJ Junior vagyok, a diszkosi DJ, egészen este 9-ig én pörgetem a lemezeket, és egy saját DJ Junioros eredeti valódival megyünk tovább itt a helyszínen is. You girl, szóltok!

Pulata van, gyerekek, hihetetlen. Ha még nem jártatok erre, akkor nézzetek be hozzánk, főbejárat. Bejöttök balra, aztán megint balra. Konténerek, és itt a Rádió 1 Stage. Megyünk tovább egy eredeti valódi DJ Juniorossal. The Rock Project és a Never.

Rádió egy csak igaziban sláger megy a helyszín, a Strandfesztivál utolsó napja itt Zamárdiban a Balaton partján. Az első órában, mint 20 éve mindig a Rádió egyen. Disco Street Radio Show, más a srácokat, a Hamait meg a Bárány egy képviselem. DJ Junior vagyok, de utána folytatódik természetesen World is Mine-os Rádió egyes DJ-kkel a program. Itt van már U.S. Gary, és itt van Kollár is. Ő csap bele pontosan 21 órakor az elektronikus zenébe, és így megy ez majd hajnalig. Rádió egy stage, jó szórakozás mindenkinek!

the house. És én DJ Junior, a fiú képviseletével is ezzel búcsúzom. Azzal a dalal, amit több mint 7 millió ember látott már a YouTube-on. Ezt nektek köszönjük leginkább. Viszont összesen 10 000 forintból készült a klip, nem volt nagyon drága, sőt olcsó. Ezzel búcsúzom mindenkitől és a Diszkosit Radio Show. További jó szórakozás, jó bulizás, szevasztok!

Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 2026-ban az utolsó napon a Strandfesztiválon. És azért is szeretem kifejezni,

2025 eleje óta minden hétfő este kapok egy olyan lehetőséget a Rádió 1-től, hogy megmutathatom a legjobb zenei arcomat. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt vagytok!

nagyon érzelmes vizeken kezdjük el a közös óránkat, de ígérem, hogy a végére odalépek a gáznak. Rádió 1, csak igazi mai slágér megy!

0: urak, Isten hozott mindenkit a Rádió egy stage-en. Itt vagyunk Zanárdiban, 24 fokos a ma este, itt a Balaton partján. Isten hozott mindenkit a Strandfesztiválon, ez az utolsó este. A lemezjátszóknál Kollár, kicsit később. Itt lesz még ma, képzeljétek el, Jamina. Jön a Stadium X. És jönnek még nagyon-nagyon sokan mások. Üdv a hallgatóknak és nektek is itt a helyszínen.
1: Every time that we dance to the beat. Every time we kick it in me. Every time that we rock to the beat.
2: El nem tudom mondani, hogy mennyire jó érzés az, hogy sok ismerős és nem ismerős arc is látom, hogy miattam érkezett ide a Radio Stage-hez.

Nem titok, hogy az az elektronikus zene a kedvencem, amiben van vadság, de meg van fűszerezve érzelemmel. Vintage Culture, köszi, hogy ilyen vagy!

És őszintén remélem, hogy mindenki nagyon jól érzi magát. Jöjjön egy saját értelmezés! Kollár verzióba itt a strandon! Hello Radio egy csak igazi mai sláger megy! Mi másról szólhat ez, mint a szerelemről, nem? Csak a szerelem!

ほいでんすんき。ドラゴラディオハガトーク。

Egész nyáron járjuk a világot a Rádió Egyel. Majdnem, hogy az összes fesztiválon ott vagyunk. És hogy ebben rám is számítanak, ez nekem végtelenül megtisztelő.

tényleg nem tudom, mikor tapasztaltam, vagy hogy tapasztaltam-e valaha olyat, hogy tényleg ennyien csak miattam érkeztetek ide a stage-re. Nagyon szépen köszönöm! Ne tessék elfeledni, minden hétfőn este 11 órától a World Is My Radio Show-ban, Juhász Gerivel!

echoes across the land. The midnight hour.

rádió egymár nincs sok belőlem. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien összegyűltetek itt a stage-nél, végtelenül megtisztelő ez nekem. Még mielőtt kiköszönnék a Gerivel, szeretnék mindenkinek további nagyon jó nyarat kívánni. És meleg szívvel ajánlani a Rádió Egyet az év további részében is. Yeah.

Nagy elektronikus zenei megfejtésekben vagyok itt a végére, de azért mégiscsak egy fesztiválon vagyunk. És a drága rádióhallgatók is lélekben. Bulizzunk egyet!

hölgyek, urak, itt a Rádió egy stage-en, Zalárdi van, a Stand Fesztiválon 2026-ban az utolsó estén. Ha tetszett a buli az elmúlt egy órában, kollár a World is Man Radio Show-ban minden hétfőn, 11 és éjfél között, mindig élőben. Ma is megy a buli egészen hajnalig, élő közvetítés a Rádió egy

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Strandfesztivál, szevasztok! Az utolsó este, itt a Balaton partján 2026-ban. Szeretettel köszöntök mindenkit, élőadásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. A hallgatóknak mondom, ha itt vagytok a közelben, gyertek! Bejöttek a főbejáraton, és itt van rögtön balra a Rádió egy stage. Nagyon nagy, nagyon fényes, nagyon hangos, és itt vannak Magyarország legjobb DJ-i. Közülük a következő egy órában, a lemezjátszói mögött. Az egyetlen magyar DJ, akit Martin Garrix követ az Instagramon, óriási bulit csinált tegnap is. És hát erre ma ráteszünk még egy lapáttal. Fogadjátok szeretettel! Úgy hívják őt, hogy Pool Max!
2: Kellemes szép estét kívánok, Rádió és Strand Fesztivál! Elérkeztünk az utolsó naphoz, de ez még csak a kezdet! Jönnek a legnagyobb zenék a következő egy órában is! Hozzuk a minőséget, amit megszokhattatok! Úgyhogy gyerünk, szeretném látni az összes kezet a magasba!

0: bejátszották a Tomorrowland-en, a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján. Na már, hogy ő is a World is már Radio Show-ban mixel a lemezjátszói mögött. Most! Full Max!
1: Így van, Strand Fesztivál, ahogy megszokhattátok! Kellemesen elindítottuk az elejét, és még mi várnak a következő 50 percben is! Jönnek az új megjelenések! Jönnek a jobb-nájobb dalok! Ezért jöttünk ma este, hogy közösen bulizzunk, figyelj!

Daniele Stoll Festival!

0: Az idei nyár, meg ez a mai éjszaka hamarosan már csak egy szép emlék, ezek az utolsó nyáresték, és tudjuk jól, hogy nagyon sokan tele vagytok gondokkal, problémákkal, és most hoztunk egy dalt, aminek az a legfontosabb üzenete, hogy ezeket ma éjszakára felejtsétek el, hagyjátok magatok mögött. És ugye említettem, hogy ez az a fiatalember, ő az a fiatalember itt mellettem, akinek az egyik remixét játszották a Tomorrowland-en pár hete a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján. Hát akkor meg is mutatjuk ezt a zenét. Hölgyek, urak, itt van Pull Max!
1: És akkor egy folytatásként fel is raktam azt a dalt, ahogy mondta Geri is, ami szerencsémre a Tomorrowland nagy színpadán szólalt meg az elmúlt hónapban. Úgyhogy gyerünk rá, négyes közönség! Mutassátok meg, hogy itt még nagyobb hangulat van, mint ott akkor.
0: Leave the world behind.
1: Full Max, feldolgozás!

Na mi újság, Strand Fesztivál? Mi van veletek itt a Rádió Stage-en? Jó sokan lettünk ma este is. Megy a buli egészen hajnali 4-ig. A nyár többek között arról szól, hogy gyűjtsünk fantasztikus emlékeket. És abban biztos vagyok, erre a mai szakára nagyon sokáig fogunk emlékezni. Hölgyek, urak, a lemezjátszóknál! Pull Max!

Na és akkor srácok, egy kérdésem lenne felétek. Ki az, aki bulizni jött ma este?

like money, fancy shit.

Ha valakinek a hangok a fejében azt mondják, hogy el kellene menni, hogy ide kellene jönni a Strandfesztiválra, a Rádió egy stage-re, hát akkor jöjjön, ma este jön még a Loving Arms, a Stadium X, Yamina, Lofty Beg és Jauri. Na de most a lemezjátszóknál, Full Max! I know I should sleep.

Na és akkor nyeres Strandfesztivál! Közösen együtt! Csinálunk egy óriási Instagram sztorit! Hogy lássam a kezeket a magasba! Nagyon szépen néztek ki! És figyelj, hagyjam a hágotokat! 3, 2, 1! Mindenki sikít!

élőben vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. Azt szeretném nektek mondani itt a Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en, hogy ez a fiatalember itt mellettem a valaha volt egyik legprofibb, egyik legfelkészültebb, egyik legalázatosabb DJ, akivel együtt dolgoztam valaha, ever. És megérdemli, hogy itt legyen veletek ma este. Nagyon-nagyon szeretünk vele dolgozni, és nagyon szeretünk benneteket. A Strandfesztiválon, a Rádió egy stage-en. Pull next!

Ma este mi vagyunk, az igazi ritmus! Gyere, gyere! Ma tőlünk hangos a Balaton! És a fél ország! Megyünk élőben a rádió egy összes frekvenciáján, egészen éjfélig! Strandfesztivál! 2026! Rádió egy stage!

akkor szeretném látni, hogy mindenki, aki eljött ma bulizni, ugrál velem közösen! Készülj fel!

0: Strandfesztivál Radio Ed Stage. Ma mi vagyunk a Balaton hangja. Sőt, most mi leszünk a fény az éjszakában. Szeretnénk megkérni benneteket valaki, akinél van telefon, és szerintem mindenkinél van, vegye elő. És egy kicsit kapcsoljuk be a vakut, miközben szól ez a zene.
1: Szeretnék látni az összes vakut a magas belül, látszik jobb baloldalt?
0: Ez az.
1: Az online hallgatóknak megmutatjuk majd ezt a csodás fényképet, hányan vagyunk itt ma este.

0: Egy igazi fesztivál klasszikus! Itt a végére! Na figyelj!
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en, és ez a mai éjszaka örökké élni fog a szívünkben.

Sokszor szoktam mondani a barátaim és családaim körében, hogy egyszer élünk, úgyhogy meg kell élnünk az összes kibaszott pillanatot. Gyere még egyszer!

És itt a végén szeretnék csinálni veletek egy közös képet, úgyhogy még egyszer utoljára szeretném látni az összes kezet a magasban, aki bulizni jött ma este velem. Figyelj! 3, 2, 1!

0: Üdvözlünk a Strandfesztivál Rádió egy Jack Daniel's stage-en. Eljött az este, amire oly régóta vártál. Induljon az utazás a Rádió egy világába. Lépj be a jövőbe. Rádió frekvenciák kapcsolódása. Az összes frekvencián élőben. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszók mögött.
1: Hello Strandfesztivál! Szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Rádió egy stage-en, az utolsó este a Strandfesztiválon. Én vagyok Juhász Geri, aki a DJ-ket terelgeti. Óriási a buri, egészen hajnalig megyünk ma is. Nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk, és hát ezt a következő egy órát is imádni fogjátok. Innentől jönnek a szexi zenék. Fogadjátok szeretettel Kabai Andrist, itt van ma is a Loving Arms!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, üdvözlöm én is a Rádió egy hallgatókat, valamint annyira jó szétnézni köztetek, annyira jó szétnézni, hogy annyira jó hangulat mindenkinek, és hogy utolsó napon is maradt mindenkinek energiája, hogy kiadjuk magunkból. Készen álltok a bulizásra? Fel a kezem mindenkinek, aki igen! Szóval, Geri, nincs mese, csapjunk bele!

Rádió egy hallgatókkal is meg kell osztani, hogy a fesztivál utolsó napja egy valamiért, a másért nem is mindig oké. Nem kell tanítani már nektek semmit, már mindent tudtok! Háromra jön, egy sikolj! Figyelj! Egy, két, hű!

Erős a buli, nagyon-nagyon fajtos! Mindenkinek van egy sajátja! Na szóval egy a lényeg, ha nem figyeltek ma este, akkor a szúnyogot nagyon könnyen benyelitek! Gerinek leesett! Lassan, de igen! A Rádió egy stage-en! Szabáti Vanos Koncesztiválon!

Tegnap megtanultunk egy mottót, hogy tegnapi naptól mindig lehet egy picit, egy nagyon picit jobban bulizni. De mivel ez az utolsó nap itt a Strandfesztiválon, hát itt van az idő, hogy

strandfesztiválon lévő emberek nem csak azt lehet rájuk mondani, hogy igazán tudnak fesztiválozni, hanem jó szívűek is, mint az iménti példa mutatta. Rádió, úgy és úgy mindenki, figyelj!

itt vagytok velünk ma este is. Mindjárt vége a nyárnak. Strandfesztivál, Radio Estate, szombat este, utolsó nap.

0: Geri, mit gondolsz, a csajok jól érzik magukat?
1: Elképesztően jók a csajok ma este is a Rádió egy stage-en, mint Zedd óta folyamatosan. Úgyhogy hölgyek, ez most nektek megy itt a Rádió egy stage-en. Tőlünk nektek!

0: Ma este a Rádió egy stage-en jön még a Stadium X, jön még Lotfi Begi, itt lesz Jamina, aztán pedig majd Csauri. Most viszont a lemezjátszóim mögött a Loving Arms, aka Kabai Andris, különös ismertetőjegye, ma este jó az illata.
1: Ma este is!
2: Geri, hogy mondtam az imént, ma este az ünneplőssel fújtam be magamon.
0: Imádom ezt a csávót, aki nincs itt, bálhatja, de még nem késő elindulni. Élő közvetítés a Rádió 1 frekvenciáin éjfélig. Buli, hajnal 4-ig, Magyarország legjobb DJ-vel. Strandfesztivál, ez az utolsó este. A Rádió 1 stage-en, a lemezjátszóknál. A Loving Arms.

girl.

I love it! Csak úgy mindenkinek, aki a Strandfesztiválon van, valamint jobbira minden napokat! Hogy van ez itt elő, tudjuk?

Kerjem neked az imént, hogy nem soká van, az pontosabban. Hamarosan vége van a nyárnak, úgyhogy... Még itt van az idő! 2026 nyarából! Emlékeket gyűjtsetek itt a Strandfesztiválról! Csak egy kis szelet, csak egy kis apróság!

Vannak dolgok, amikért soha nem kérünk bocsánatot. Ahogy eddig minden nap, ma este is be fogja bizonyítani. Mindenhol jó, de legjobb, itt a Rádió Eszézsen!

0: Lotfi Begi, valamint Jauri, úgyhogy hajnal 4-ig megy a buli. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk a rádió egy hallgatóinak, jó éjszakát, nektek pedig itt a helyszínen. Jó bulizást a Loving Arms után. Jön tehát a Stadium X. Hogy érezted magad, Andris?
1: Én nagyon köszönöm és nagyon hálás vagyok amiatt, hogy rám jutott ez a hálás szerep, hogy a rádió egy hallgatókkal én zárhatom, vagy a rádió egy hallgatókkal én zárhatom a Strandfesztivál.

0: Érkeznek a Stadium Access srácok! Szevasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Ciao.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a Strand Fesztiválon pedig ugyancsak váltás van, a Stadium X után most Jamina lemezjátszók mögött, itt a rádió egyen pedig Rédáton után a rádió egy DJ-je Kuki, aki folytatja Kárnerrel a nagy kedvenc a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mi tényleg mindig egy picit többet, picit jobbat akarunk adni. Ezért tegnap például egy igazi világsztárt hoztunk el a live mixbe is, itt a stúdióban Blond is keverte 6 órától 7 óráig az igazi mai slágereket, és egyszerűen szenzációs volt. Na pont ezért gondoltam, hogy most őt választom a folytatásra, Blond is a Lovers on the Dance Floor itt a rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát kb. Amilyen zenédíjat meg lehet nyerni, ez a dal megnyerte. Lady Gaga és a Shallow, a fogyarázsban pedig az újdonság Kamrától a Hug Yourself, amit